Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A toronyzenészek, más néven turnerek, a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak. A városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, áthaladó és távozó előkelőségeket. Tevékenységük nem csak a zenélésre korlátozódott, hanem kiterjedt sok más területre is. Kezelték az órát, őrködtek, jelezték, ha tűzütött ki valahol, ahogyan más veszélyhelyzeteket is. Források bizonyítják, hogy a nagyboldogasszony, azaz Mátyás templom toronyzenészei már 1500-ban újévi köszöntőzenét szolgáltattak. A török idők alatt a toronyból müezzinek hívták imára a híveket. Zeneszó csak kiűzésük után a 18. században csendült fel ismét, ezúttal Pesten, a Pesti Városháza tornyából. A milleniumra átépített Mátyás templom tornyából 1896-tól szólt ismét toronyzene, általában évente egyszer. Hamarosan megteremtve a tradíciót, mely a következő század első évtizedeiben a város egyik zenei csemegéje lett. 1899-ben a kőbányai Szent László templom is átvette ezt a szép hagyományt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Régen az őrszemek valamelyik toronyból figyelték a várost, s ha valahol tűzütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években 6 templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik város részben támadt tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, a budai Mátyás templom 6 harangütéssel adta hírul a tűz kitörését. A toronyőrség a 19. század közepén távírón, 1884-ben pedig már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897-től 1911-ig működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodás tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Gellért-hegy északi oldalában a víztározó tetején található a kilátókőszobor, más néven Buda királyfi és Pest király kisasszony szobra, amelyet 1982-ben avattak fel. A talapzaton a két városrész látható stilizált, terepasztalszerű ábrázolásban. A Buda királyfi és Pest király kisasszony szobrát elválasztó hasadék a Dunát jelképezi, a két alak egymás felé nyújtott keze pedig a két városrész egyesítését szimbolizálja. A kilátókőszobornál nevéhez méltóan gyönyörű a panoráma. Talán innen nézve a legszebb a Várhegy déli oldala és a királyi palota.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogyan minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a református egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégis csak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például ma szolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Kálvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Trajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, melyeket leginkább történelmi személyek írtak, például II. Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, hogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Kálvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig. Kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert, népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Kálvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az ezért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt 3 külön díjas, illetve a 3., 2. és az 1. díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből. Ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy 5-tagú zsűri értékelte ezeket. neves zsűri. Egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatáevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a Kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatáevvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a pár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű páltermében. Itt például az Eperjesi Graduálból a Károlyi Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel majd részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szalai Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Tétáinkra, úgyhogy nem ez az egyet, tehát két ilyen programunk van, ami regisztrációhoz kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkész jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is, szerintem azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Tázlónak a táncháza, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakács téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, és ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzenei kötésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezbemutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a Szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert hát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezete adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Kálvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

érkezzen még néhány programajánlat. Koncertek is Magyar-Lengyel Táncháza Fonóban. Május 29-én. A Felcsák Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátság együttműködés elmélyítését segítse elő, mindez kulturális eszközökkel is támogatva. Ezen az estén elsőként a Miranda Liu hegedűművész által alapított V4 vonós négyes lép fel, a lengyel csellóművész Bartosz Kozdják, a szlovák hegedűművész Daniel Ramler, valamint a cseh brácsa művész Tomás Krejbics közreműködésével. A második koncerten a 2024-ben Felcsák lemezt kiadó Lisztes Jenő cimbalom projekt lép fel. Utána pedig a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Téka együttes következik. Az estét táncház zárja, ahol Pálházi Bence bandája szolgáltatja majd a magyar és lengyel dalokat. Nagy Ella és Józsa Tamás segít a tánclépések elsajátításában. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Riport 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotóriporterként érkezett vissza szülő városába. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozásuk újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Örülök, hogy eljöttél. Ugye milyen jó a klíma itt a stúdióban?
2: Igen, és csodálatos a környezet itt, hogy a lépcsőn jöttem fel ebbe a szép zöld környezetben.
1: Abszolút. Hát még milyen jó az erdőben, pláne ilyenkor nyáron. Ugye ilyenkor értékeljük csak igazán, miközben hát egész évben kellene. Én azt hiszem, hogy azért többnyire nagy szeretettel gondolunk az erdőkre, és egyre jobban becsüljük, és nem csak azért, mert a fák árnyékot adnak. De mesélj egy kicsit arról, hogy ami itt Budapesten lényeges lehet, hogy vajon mit jelent pontosan a városi erdő?
2: Ugye az erdő fogalmát azt mindenki ismeri. Elsőre arra gondolunk, hogy az a terület, ami fákkal van tele, viszont hogyha a várost és az embert is mellé tesszük, akkor azért látnunk kell, hogy nagyon jelentős különbség tapasztalható a Budapest területén lévő erdőterületek és a távoli vidékek hatalmas hegységein lévő erdőségek között. Ugye, ha a városi erdőt meg akarjuk határozni, akkor az egy átmenetet képez a városi parkok és a távoli területek erdejei között. Igazából ezek tényleg azok az első erdőterületek, vagy az első védvonal úgymond, ami hatalmas emberi terhelésnek van kitéve, és ezek az erdők döntően tényleg az itt élő embereknek az életminőségét szolgálják, abban rendkívül fontos szerepet töltenek be, emellett pedig egy nagyon érzékeny működő ökoszisztémák.
1: A Pilisi Parkerdő milyen erdőket gondoz?
2: Ugye kicsit távolabbról kezdeném ezt a kérdést. Magyarország területének 21-22%-át borítják erdők. Ennek a fele magántulajdonban van, a másik fele pedig állami tulajdonban. Az állami tulajdonban lévő erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli, ebből az egyik a Pilisi Parkerdő. És a 22 közül mi kilógunk a sorból egy kicsikét, mint ahogy a nevünk is mutatja, mi parkerdő vagyunk. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő a főváros és annak a szűk agglomerációjában lévő erdőterületeket kezelő szervezet. Ez 9 erdészetre oszlik még tovább, ebből az egyik erdészet, ugye a budapesti erdészet, ami a főváros területén és a nyugati agglomerációban lévő néhány település erdejét kezeli.
1: Mi a budapesti erdők elmúlt 150 évének a története?
2: Hát ugye itt mindenki arra gondolna, hogy hát egy nagyon erős csökkenés végén vagyunk, és most még ennyi erdőnk maradt meg, viszont szerencsére nem ez. A budapesti erdők területi csökkenése az 1800-as évek elejéig, közepéig tartott, és onnan gyakorlatilag egy szemléletbeli változás következett be, mégpedig az itt élő emberek, ez már a kiegyezés és a főváros rohamos fejlődésének az időszaka, rádöbbentek arra, hogy az itteni életminőség szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű erdővel rendelkezzen ez a terület. És így az egyik első döntés az 1870-es években született, amikor is a város akkori keleti határvonala mentén egy 100 öl széles erdősáv telepítéséről döntöttek. Ez az 1870-estől 90-es évekig gyakorlatilag létre is jött. Ugye akkor Budapestnek a határai még máshol voltak, ezt az erdősávot látjuk, gyakorlatilag a 9. kerület és a 20. kerület határán, ugye a határút mellett, aztán a 19. kerület Köki terminál mellett húzódik tovább, majd a Keresztúri temető kerítése mellett és a 16. kerületben találjuk meg ennek, ugye a Sashalmi

0: kiserdőként az utolsó darabját. Ez azért nagyon fontos, mert ez az első vagy a legöregebb olyan erdőterületünk, amely pesti oldalon megvan, lévén a 19. század közepére az itt élő emberek teljesen kiirtották a pesti erdőt, és ezek ma a legöregebb pesti erdőterületek. Majd utána folytatódik a gyarapodás, ekkor a budai oldal következik. Egyrészt Budapest megvásárol Budakeszitől 600 hektár erdőt, ugye ez a 12. kerületben lévő budakeszi erdő. Itt az indoklásra nagyon fontos odafigyelni. Kikapcsolódás, turisztika, rekreáció célzattal 1890-ben történik ennek az erdőnek a megvásárlása, majd utána, ugye első-második világháború egy picikét ezen a lendületen visszavesz, és az 50-es, 60-as évektől indul be egy nagyon jelentős újabb erdőtelepítési hullám, ez döntően a pesti oldalt érinti, akár a Péterhalmi erdő, akár a Keresztúri erdő, csak hogy a nagyobb tömböket említsük, ebből az időszakból származik, és az utolsó erdősítési lendület ugye az a 70-es, 80-as évekre tevődik, amikor is már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációjában is szerettek volna 8000 hektár erdőt összesen telepíteni. Viszonyítási számként mondom, hogy ma 5600-700 hektár erdő van Budapesten, ehhez képest egy hatalmas szám ez a 8000, ebből viszont csak 1000 hektár létesült. Ez gyakorlatilag, vagy ez a folyamat a rendszerváltás pillanatában megállt, és 1990 óta Budapest területén az erdőterület nem gyarapodott tovább, viszont pozitívat is tudok mondani, nem csökkent.
1: Ja, nagyon jó. De azért jó lenne, ha nőne. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Én már szinte erdőben érzem magam, ugyan ennek semmi jelen nincs itt a stúdióban, de mondjuk körülvesz minket azért valamelyest az erdő, vagy ilyen erdő közeli terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberek általában azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha több erdő venne minket körül. Ennek mi a realitása?
1: Itt az elmúlt 30 évre, ha tekintünk, akkor Budapest területén nem sikerült az erdőterületet gyarapítani. A Pilisi Parkerdő kezelésében lévő összes területen gyakorlatilag ma már erdő található, úgyhogy mi is szándékunk, bár lenne rá, lehetőségünk nincs, hogy ezt érdemben tudjuk növelni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ahhoz hasonló nagyságrendű erdőtelepítések, ami az elmúlt 100 évben történt, ahhoz nagyon-nagyon nagy politikai döntés és akaratra lenne szükség, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Budapesten. Ami viszont feladat előttünk, és amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az a meglévő erdejeinknek a megfelelő állapotban tartása, vagy pedig a megfelelő állapotba történő hozása. Itt két dologra kell, hogy gondoljunk. Egyik az, hogy ezek az erdők a városi környezet és az emberi látogatás miatt hatalmas terhelésnek vannak kitéve. Gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy Magyarországon erdőben egy év alatt 50 millió látogatás történik, a budapesti erdő ennek az egész erdőterületnek az 1/4%-a, de ennek a látogatásnak az 1/3-a itt következik be, akkor látnunk kell, hogy itt az emberi terhelés a 100-szoros. Ez egy akkora nyomás, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy akár a közjóléti infrastruktúrában, akár az erdő kezelésben, a folyamatos erdő fenntartásában nekünk ez nagyon-nagyon fontos feladatokat képez. Másik oldalról pedig, hát egyrészt a nagyváros is egy nem igazi erdei környezet, elég kihívást jelent maguknak az erdőknek, de emellett egy klímaváltozással is szemben állunk, ami azért a terület melegedését, szárazodását idézi elő, és ez a folyamat, ez nem a jövő, hanem ebben már ma bőven benne vagyunk, ezt látjuk a meteorológiai adatokból, hogy amikor a mai erdeink születtek, akkor bőven nem ilyen körülményekre tervezték és ültették őket, úgyhogy nekünk egy folyamatos erdőborítás mellett kell tudnunk átalakítani ezeket az erdőket, úgy, hogy 30-50 év múlva is az itt élő embereket megfelelően tudják szolgálni.
0: És hogyan lehet igazodni ahhoz a terheléshez, amit említett itt a Budapest és Budapest környéki erdőkben?
1: Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy az a 18 millió embernek a hozzáállása, aki látogatóként érkezik. Hiába dolgozunk mi itt 20 szakemberek ebben a kérdésben elhivatottan, hogy a legjobb irányba tudjuk kezelni az erdőket, ha ez a 18 millió látogató nem vendégként és egy vendéghez méltó tisztelettel érkezik az erdőbe, akkor gyakorlatilag hatalmas károkat tudnak benne idézni. És itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon érezzük az erdőlátogató közönség pozitív hozzáállását és fejlődését, hiszen mondjuk akár egy erdei szemétkérdésre, ha tekintünk, vagy pedig a szabálykövetésre, itt mindenféleképpen egy javulást kell, hogy tudjunk érzékelni és bemutatni a látogatók felé. Másik részről pedig van ennek egy szakmai kérdése is, ahol ugye nekünk, erdészeknek kell feltenni a kérdést, hogy ilyen körülmények között mi az az erdőkép, ami a leginkább képes lesz ezeket a kihívásokat elviselni. És itt mondjuk azt, hogy minél inkább természetessé tudjuk tenni ezeket az erdőket, vagy minél inkább visszavadítani, hogy ilyen kifejezést használjak, annál inkább lesz képes arra a saját immunrendszere, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem természetesek ezek a rendszerek, amik minket itt körülvesznek. És itt pedig egy történelmi múltat érdemes megnézni. A budai oldali erdőkről azt kell, hogy tudjuk, hogy a II. Világháború utáni időszakban gyakorlatilag több mint a felét talra vágták. A pesti oldali erdők viszont az 50-es, 60-as években kerültek eltelepítésre a legnagyobb része. Ebből fakadóan ezek vagy mesterségesen létrehozott erdők, vagy pedig már egyszer, nem egyszer, többször talra vágott területek, így szerkezetében, fafaj összetételében nem tudják azt a diverzitást mutatni, amit egy természetes erdő képes lenne.
0: De ezen lehet javítani.
1: Ezen lehet javítani, igen. Itt egyrészt a természet védelmi célú erdőkezelés, de akár azt mondom, hogy ugye mivel nekünk az embert, mint aki ennek az erdőnek egy fontos szereplője is bele kell képzelnünk, a városi erdőkezelésnek a célja a folyamatos és minél természetesebb erdőkép kialakítása kell, hogy legyen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Ritling István, a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéal vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozásuk újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fagondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy a látogató számban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkaserdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
0: Árulja el.
1: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor, hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószám számláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történő áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a Covid idején ténylegesen 30% gyarapodást volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik? Milyen időtartalmúak ezek a látogatások? A hét melyik szakaszára esnek? Egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még meg? Hányszor érkezik ki egy területre? Ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
0: És meséljen az eredményekről.
1: Tehát az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne 3 buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel. Kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról, igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4 000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt. Így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos, ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
0: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
1: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Itt jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
0: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
1: Ebben igyekszünk mind erdészet is minden fronton részt venni, másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az erdőbe, ahol ezek a kérdések előjönnek, és erre a beszélgetésre mindenképpen lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy az emberek döntő része az tisztelettel tud az erdő iránt fordulni. És van egy kisebbség, aki néha a többségnek az élményét tudja elrontani, de én azért összességében egy pozitív változást, vagy egy pozitív fejlődést érzek ezekben az erdőkben.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ridling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelent, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk, például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. És hát
0: és akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Park erdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15-szörös eltérés van, akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felület kezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jól lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ővék a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni, és ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket, tehát valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad Magyarország. Külön honlapon lehet informálódni a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezésről. Pár fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 28-a csütörtök van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Kivételes eljárásban megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. Vitázott az alaptörvény 16. módosításáról is az országgyűlés. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik az egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodás tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Május végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékletet mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a repertoárban. Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópályán a Szerencs utcánál, a Váci úton a Megyeri út előtti szakaszon. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olaf Palme sétány egy szakaszát a Hősök terétől. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Ma reggel 8 órától a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig lezárják a külső sávot. Éjféltől zárják le a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Várhatóan vasárnap éjfélig a 979-es, illetve a 979A éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, majd több megállót nem érint. A második kerületben a Széher utat lezárták a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel a háttérben Madár Füttyel köszönti minden kedves hallgatóját a Klasszik Nyitány május 28-án csütörtökön reggel, de már is elgondolkodtam, hogy nem maga a Klasszik Nyitány, mely megfoghatatlan entitás, hanem én, akinek nagyon fontos feladata van. Egyrészt hallottam a híreket, jó, nagyon jól tudom, hogy mi zajlik Nyugat-Magyarországon, úgyhogy utána nézek, mi is a probléma az aszbeszttel. Másrészt pedig a névnaposokat fölköszöntöm, úgyis, mint Csanádok, Emilek, Agmándok, Ágostok, Ágosták, Germánok, Karák, na utána nézünk majd, hogy mi, miből ered, és miért lehet nekik virágot, illetve csokoládét adni a mai napon. Nem fogom önök elé tárni, hogy nem tudok semmit a médek és a lüdök időszámításunk előtti 585-ös háborúskodásáról, illetve arról a napfogyatkozásról, ami miatt, hála Istennek, ez a háborúskodás félbe szakadt, hanem inkább foglalkozunk majd a témáinkkal, jelesül a legfontosabbal, hogy gyereknap lesz hétvégén, ami gyerek hétvégévé avanzsál. Elnézést, ilyeneket nem fogok mondani, de nagyon fontos, hogy már szombaton kezdődnek a programok csemetéknek, illetve kísérőknek, úgyhogy tessék megtekinteni a László Király Táltos Paripája című gyermek előadást. Ez szombaton délelőtt lesz már az udvari Kamaraszínházban, egy igazi paripával, és tényleg a történelemben is László Király paripáját, lovát szögnek hívták, hát persze, hogy az előadásban is. Ez a ló fog enni természetesen almát, mármint a színész, ez a ló a patáival gyöngyöt szór, amit a gyerekek felszedhetnek, meg lesz kifestőkönyv is, úgyhogy beszélek majd Lázár Szigeti Rékával, a darab írójával és rendezőjével, aki egyébként az udvari Kamaraszínház dramaturgja, és nagyon jól tudja, hogy a felkiáltó jelek meg a felkiáltások fontosak egy-egy színházi előadásban, de bármiben, és ez a bármi most legyen egy ünnep, 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. év egy színházi előadásban, de bármiben, és ez a bármi most legyen egy ünnep, 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját, erről

tudnom nekem is, bár szerintem van fogalmam róla, hogy mi a különbség a verk és standfotók között, meg hogy milyen kulisszák mögötti történetek érkeznek a körhintából, a tanúból, vagy az egészséges erotikából a mai Manóházban. Aztán szomorúnak tűnő téma, de rendkívül érdekes, mert hogy az Európai Temetők kulturális program sorozata is zajlik, mármint idén ez az Európai Temetők felfedezésének hete, ami most van, és ez nem szomorú dolog, mert szerintem felfedezni akkor van probléma ebben, hogyha van valami személyes kötődésünk, de itt a történelem gondoskodik arról, meg az idő múlása, hogy ne a személyes, hanem a kíváncsiság, ne a személyes szomorúság, hanem a kíváncsiság legyen ebben a program sorozatban. Kegyeleti helyszínek, ugyanakkor élő kulturális és oktatási terek is, ne az oktatás miatt nagyon fontos ez, amiért itt lesz majd Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, és természetesen sok-sok zene, meg tavasz, meg imádkozás, hogy legyen már valami csapadék, meg legyen már vasárnap reggel, amikor már elmentek a szurkolók a BL miatt, és akkor még mindig maradt egy kis időm megígérni, hogy foglalkozom az azbesttel, aminek nagyon jó magyar nevei vannak, kőlen, vagy hegyilen, bányalen, illetve foszkő, magnézium szilikát ez tulajdonképpen, és a problémákkal jövök majd nem sokára vissza, de azért kívánok mindenkinek egy könnyed, nyugodt délelőttöt locsolással, kávézással és madárdal hallgatással, de szerintem most Brahms is jó lesz május 28-án a klasszik nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig álljon egy tényből és egy rossz hírből, illetve egy remek idézetből, amit meg is ígértünk önöknek. Én pedig azt ígértem meg, hogy beszélünk egy picikét a hírekről, vagyis hogy az azbesztről, amivel tulajdonképpen nem is lenne baj, egyrészt gyönyörű magyar nevei vannak, mint mondtam, volt a hegyilen, a bányalen, de ez egy magnézium szilikát és szerpentinit néven is emlegethetik már, aki ezt szeretné. Szóval a természetben megtalálható egyik kiválóbb hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, nagyon olcsón kitermelhető, hajlékony és rugalmas anyag, amivel nem lenne semmi baj, sőt, hát ezért is használják, de 2005-ben már itt Magyarországon is ráébredtek, hogy valami baj van vele, úgyhogy betiltották, mert hogy az azbeszt kristály az egy horoghoz hasonlít, hegyes, kemény és visszahajló, és amikor így repked, hát hiszen egy len a magyar megnevezés szerint, tehát könnyű, mint a pille száll a levegőben, szóval a tüdő hólyagocskája megtapad, ott marad és tartósan károsítja a légző felületet. Ezek mikroszkopikus méretű dolgok és mikroszkopikus méretű sebek folyamatosan irritálják a tüdőt, és egy idő után szinte törvényszerűen daganatos elváltozást indítanak el, tehát így is gondoljanak a hírekben szereplő anyagra, de most inkább az erdőjárásra vessenek egy-két figyelmet, ami nagyon jó dolog, lehet hallgatni az erdőt, muszáj hallgatni az erdőt és szeretni, ezt tudja Sarah Ivens is, tőle származik az idézet, aki nagyon nagy barátja a Japánból származó Shinrin Yoku, vagyis hogy zöld út a boldogsághoz mozgalomnak, ez tényleg erdőjárást jelent, csöndben, együtt, tudatosan. Na és ő mondja azt a tavaszról, mert hát a legfontosabb témánk ugye a tavasz. A tavasz a merészség és a kísérletezés ideje, ahogy az erdei állatokon is láthatjuk, amelyek először repülnek ki a fészkükből, vagy ugrándozzanak távolabb az anyjuktól. Ebben az évszakban minden felgyorsul, és mindenki magából tudja a lehető legtöbbet kihozni, legyenek tehát bátorak, tegyék meg azt, amit a természet megkövetel, hallgassák a madárcsicsergést, szeressék az erdőt, és minket is, meg a könnyedséget és a nyugalmat május 28-án a Klasszik nyitányban.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, szombaton délelőtt 11 órakor az Udvari Kamaraszínházba trappol László király, illetve Paripája szög, hogy a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából megörvendeztessen kicsiket és nagyokat egyaránt. Ez a mesejáték a jó és rossz harca, ember és gonosz küzdelme, de mindent tud, nem csak a mese végéről, hanem László királyról is a Reggeli Express vendége, Lázár Szigeti Réka, a darab írója és rendezője, az Udvari Kamaraszínház dramaturgja.
2: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király Tártus Paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség Tártus Paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
1: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
2: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye, Krizsik Alfonz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért és a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, aki ugye olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
1: A lányok itt mit találnak?
2: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be a gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz. 30-án Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő, ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni a dallamot, meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre és felnőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szökparipája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmez van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a ló jelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Unzvezér, hogy nézett ki, a Hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakokat, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amiután megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.
1: Meg természetesen az élményt is, tehát Udvari Kamara Színház szombaton délelőtt 11 órakor László királlyal és paripájával. Mindent, amit a táltosról tudni élik, nagyon szépen köszönünk, mint információt Lázár-szigeti Rékának, a darab írójának és rendezőjének, az Udvari Kamara Színház dramaturgiának.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal, és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgató Tanárainak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljájéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoárjának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljájéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig, és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Franz Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar Solti György vezényletével.

Klasszik Rádió 92, egy május 28-án a csütörtökön. Nem terhelem önöket tovább azzal, hogy milyen terheket ró ránk az, hogyha azbesztet használunk, ami egy jó ötletnek tűnt, hogy a régi jól bevált fogással éljek. Tényleg nagyon sokáig úgy tűnt, hogy műszakilag, építészetileg, technológiailag az azbeszt jó barát, aztán rájöttünk, hogy nem, és ezzel kell most foglalkoznunk. Maga a locsolás egyébként, amivel próbálják ezt itt orvosolni, talán sajnos nem elég, egy nagy lefedés. Jó, hagyjuk is ezt, nem a mi és nem a kultúra dolga ezzel foglalkozni. Inkább köszöntsük föl gyorsan a névnaposokat. A névnaposok között már említettem a Csanádokat és az Emileket. Jelszó Emil, csak azért, hogy miről beszélek, aki Erich Kästner rajongó, és az Emil és a detektívekben otthon van, ami elérhető színházi változatban, filmváltozatban, de a legjobb, hogyha olvassák, ráadásul több rész is szól arról, amikor Emil Berlinbe látogat vissza, illetve el, és itt mindenféle kalandokba keveredik. Aztán itt van nekünk az Agmánd név, ami teljesen ismeretlen eredetű és jelentésű, és én csak arra jöttem rá, hogy férfiaknak adható, már ha adná valaki. A germánokat is föl kell köszönteni, mert ilyenből azért már akad magyar nyelvterületen is, mármint aki hordozza, a germánusz nemzetség névből származik, de bár a szombati úgymond BL döntőn nem szerepel német csapat, azért fontos elmondani, hogy lehet, hogy germán származásút jelent, de miután léteznek brit tudósok, meg egyáltalán tudósok is, ezért kikutatták, hogy lehet, hogy a jelentése édes testvér. Hát már akinek, és akkor itt a drukkolókra gondoltam. Csillagászati hajlamú szülőknek pedig fölhívnám a figyelmüket, hogyha egyszer jön egy lány csemetéjük, akkor nyugodtan adják neki az Uránia nevet, ami égit jelent, és már tényleg csak egyetlen egy név az én nagyon csodálkozó fejemnek, mert hogy a Karcsa név is adható, ami azt jelenti, hogyha meg tudják jósolni, hogy milyen színű haja lesz a csemetének, akkor a fekete jelentésű Karcsa nevet adják. És tényleg csak a vicc kedvéért mondom, egyáltalán nem víz, de van Perjámos név, ami Priámos trójai király nevének középkori alakja, vagy megvásároltat jelent, vagy pedig nagyon egyszerűen királyt. Aztán én nem akartam a történelemmel foglalkozni, és nem is fogok ezzel erre időt szánni, de a Benes dekrétum állandó hangoztatása kapcsán Edvard Benes születésnapja van, egy cseh politikusról beszélünk, olvassák el, hogy mi a probléma a dekrétumokkal, na én már mindjárt bokrétát akartam mondani, szóval a dekrétumokkal, és azért akartam bokrétát mondani, mert egy csokornyi James Bond nem csak film, hanem regény is létezik, és Ian Fleming angol író 1908-ban pont ezen a napon született, és milyen jól tette, hogy megajándékozott minket a néha úgy tűnik, hogy saját életéből vett kém történetekkel. A mai születésnaposok közé tartozik még Fehér Anna színművésznő, nem mondjuk el, hogy mikor született, de az biztos, hogy május 28-án, és tessék fölköszönteni, és Fodor Zsóka is erre a sorsra jut, mármint a virágok, illetve a csokoládék elviselésére. De hát mindenki megérdemli, mindenki, aki hölgy, mindenki, akinek furcsa neve van, illetve egyáltalán mindenki, aki fölébredt ezen a gyönyörű reggelen, kikrákogta magát, elnézést, hallgatja a madarak füttyét, dalát, énekét, illetve minket sok-sok könnyedséggel, sok-sok nyugalommal, illetve most jelesül egy film zenével, úgyhogy a fiúk keljenek föl, vegyék elő a fakardjukat, és képzeljék azt, hogy ők maguk Zorro.

0: Klasszik Rádió 92, egy május 28-án csütörtökön nem sokára érkeznek majd a 8 órás hírek Vukov Judittól, utána pedig beszélgetünk olyan képekről, amik filmhez kapcsolódnak, vagyis hogy a mai Manóban egy remek eseményre invitálunk mindenkit, ami tulajdonképpen egy kiállítás, ami pillanatokat mutat be a 125 éves magyar film történetéből. Előtte azonban megdicsérem a mai napot, mai Manót, mert természetesen náluk is lesz gyereknap, nap 11-től várnak mindenkit, aki, és akkor most jöjjenek a kérdőjelek. Ugye önök sem tudják, hogy mi ez a taumatróp, meg a fenakisztoszkóp, meg a zoetróp, meg a praxinoszkóp. Na, hát akkor örüljünk együtt, hogy nagyon kicsi a tudásunk, és örüljünk együtt, hogy mindez a mai Manó gyereknapi kavalkádjában majd fényre derül, szó szerint fényre derül, és megtudhatják, hogy mik ezek a csúnyának tűnő szavak, de nem csúnya, hanem gyönyörű itt ez a délelőtt május 28-án, pláne hogyha a klasszik nyitánnyal töltik.
1: Következik Georg Friedrich Händel Tűzijáték szvit második tétel, Burré. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Lehel György.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Sok területen van szükség nyáron a diákmunkásokra. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Hétfőig be kell adni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felérszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Autó hajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú vesztette életét, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkoló autónak, a sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit még vizsgálják. Hivatalos vizsgálat indult a FIFA ellen a 2026-os világbajnokság csillagászati jegyárai miatt. New Jersey főügyésze kezdeményezte az eljárást, most a hatóságok kötelező adatszolgáltatásra ítélték a szervezetet, mivel felvetődött, hogy mesterségesen verték fel az árakat és félrevezették a szurkolókat. Egyébként a változó árazás miatt a szövetség a 140-ből csak nem 90 mérkőzésnél átlagosan 34%-kal emelte meg a jegyárakat a különböző értékesítési fázisokban. Országszerte napos idő várható, csak északkeleten képződik kevés komoly felhő, de eső nem lesz. Napközben gyakran kísérik élénk, néhol erős lökések a szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tegnap éjféltől lezárták a Hősök terét körben a Kós Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú Zsák utca lett. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hír tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között, a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a Klasszik Nyitány minden kedves hallgatóját május 28-án, csütörtökön reggel. Nem sokára megállítjuk az időt, illetve egy olyan kiállítás kapcsán beszélgethetek majd Kuruc Mártonnal, aki mindent tud a régebbi meg a mostani magyar filmekről. Szóval egy olyan kiállításról, ami hát ha már mai manu, akkor fotókról szól, de filmekről is szól. A 125 éves magyar film születés napja meg évek kapcsán olyan képek, fényképek kerülnek majd ebbe a kiállításba, amiket én még nem láttam, hiszen egy friss kiállítás. Másrészt meg hívhatjuk őket verk- és standfotóknak, meg kulisszák mögötti történeteket bemutató fotóknak, úgyhogy ha tudjuk, mi ez a körhinta, ha néztük az egri csillagokat, ha röhögtünk a Tanún, vagy az egészséges erotikán, akkor ismerősek lesznek a képek, meg nyilván hát maguk a filmek is, úgyhogy nem sokára majd mozgunk. Most pedig jön a szörnyeztés. Én tudom, hogy minden évben május 28-án megajándékozom önöket egy születésnappal. Nem biztos, hogy hát jó indokkal, de tényleg csak viccből. József Ignász Guillotinról szeretnék önöknek mesélni, ha akarják, ha nem. Születésnapja van ugyanis az úriembernek, aki egy francia orvos volt, és a család neve hát rémisztő dolgokat hoz föl a mi elménkben. Tehát régebben, jaj, de csúnya ilyet mondani, tehát a francia forradalomig a szegényeket akasztották, a nemeseket karddal fejezték le, és akkor ő úgy gondolta, hogy legyen egy emberséges módszer, hogy elérjék az emberek az utolsó pillanatukat. Szóval a Louiset vagy Louison nevű nyaktilót nevezték el később róla, de volt nemzeti borotva is a neve. 1792. március 20-án elfogadta a nemzetgyűlés az ő javaslatát, és törvényben rögzítette használatát. Sajnos nem is annyira későig, vagy koránig, nem is tudom, hogy mondjam, mert hogy 1977. szeptember 10-én még volt halálra ítélt, akire guillotine várt Franciaországban. Aztán jött inkább az agyonlövés egy darabig, most pedig a mostról nem beszélünk, inkább némi kis történelem, szóval egyébként vita is volt erről, hogy legyen-e guillotin, most pedig a mostról nem beszélünk, inkább némi kis történelem, szóval egyébként vita is volt erről, hogy legyen-e guillotin, vagy ne legyen guillotin, és inkább azt mondom, hogy

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És ahogy azt már megígértem kedves hallgatóinknak, megállított pillanatokkal, meg mozgó pillanatokkal foglalkozunk. Az biztos, hogy a helyszín majd a mai Manóház lesz, a Magyar Fotográfusok Háza. Vendégem pedig biztosan Kuruc Márton. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most annyit fogok mondani, hogy ami a Nemzeti Filmintézet filmarchívum, az Kuruc Márton, úgyhogy jó sok adomát, sztorit és történetet kérek. Előtte azonban, hát egyrészt kifejezem irigységemet, hogy délután 6-kor egy kiállítás megnyitón, a Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás megnyitóján. Hát ön vagy te láthatod Prokop Dórát, aki nekem gimnáziumi, hát nem évfolyamtársam volt, de mindenki belé volt szerelmes, ez az egyik, ez a sárga irigység. A másik pedig jó, nagyon szépen köszönöm, a másik pedig egy segítségkérés, pillanatokat őriz meg, vagy mutat meg ugyanis ez a kiállítás két szinten a magyar film történetéből, és rögtön az én kedves hallgatóinak el kell magyarázni, hogy mi a különbség a stand és a verkfotók között.
2: És azt én tegyem meg, természetesen hát, nagyon jobb örömmel. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fényképezés iránya. Ugye egy filmezés az mindig a kamerából indul, és a jelenetet veszi föl. Na most, hogyha standfotós a kamera irányába, a kamera szögében fényképez, akkor standfotó, vagyis álló fénykép, tehát egy jelenetnek a kimerevített pillanatát fényképezi le, ha pedig szembefordul, és a stábot fényképezi, ahogy a stáb a kamera mögött áll, az a verkfotó. A filmnek valaha a neve német, vagy a nyelve teljesen német volt Magyarországon, még ma is megmaradtak azért nyomokban, de már többnyire azért inkább angolul beszélnek a filmek.
1: A bűnések a Demerunggal foglalkoznak, igen.
2: Így van, de mondjuk a Blender például, vagy a Schnitt, ezek mind Schwenk, ezek mind német szavak, és tulajdonképpen nagyon hasznos mind a kettő, tehát az egyik ugye az a film reklámozását hivatott elvégezni, ez a standfotó, ezért is jött létre ez a szakma. A verkfotó pedig kifejezetten a filmtörténészek munkáját könnyebbíti meg, illetve nagyon hasznos információk hordozója az, hogy hogyan nézett ki a stáb a kamera mögött, hogyan dolgozott, és ugye mi ezt most megtettük a kurátortársaimmal, Sipőc Mariannal és Szállás Gabriellával, megtettük néhány fényképnél, aminél megtaláltuk a képpárokat, hogy a kamerán innen és kamerán túl milyen állapotok voltak éppen akkor, amikor ez a egy adott felvétel készült, úgyhogy ezeket mi párba tettük, egy kicsit egy ilyen filmtörténeti vagy szakmatörténi barangolás is lesz ez most azok számára, akik eljönnek a mai Manóházban.
1: Lehet, hogy a felvétel is egy rossz szó németül. Most azt mondják, hogy action, és mindenki ezzel dobálózik.
2: Igen.
1: Régebben ez volt, hogy felvétel?
2: Nem, igen, ezt érdekes módon inkább magyarul használták, vagy aufnáme, ugye németül. Ugye azt is tudni kell, hogy nagyon sokáig tényleg konkrétan a magyar műterületben is németül beszéltek, mert nagyon sok német szakember is dolgozott Magyarországon, nagyon sok magyar szakember dolgozott Németországban, vagy német nyelvterületen, és rengeteg film színész is. A némafilm idején ugyanis ez egy internacionális műfaj volt, tehát még olasz színészek is játszottak magyar filmekben, és a magyar film az abszolút benne volt a nemzetközi vérkeringésben az első világháború előtti időben. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy a magyar film az egész az első világháborúig egy ilyen világszínvonalon álló filmgyártás volt, mennyiségileg és minőségileg is. Ezen aztán a világháború változtatott sajnos, és hát tulajdonképpen a történelem folyamán, történelem mindig nagyon befolyásolta a magyar filmgyártást, az éppen aktuális politikai környezet, úgyhogy ennek fényében változott nagyon gyorsan és nagyon nagyot a magyar film, akár fölfele, akár lefele. Ez persze nem ennek a kiállításnak a témája, de azért ezeket nagyon jó nyomon lehet követni, talán ezeken a régi fotókon is, majd igyekszem kitérni a tárlatvezetésben erre a témára is. Amit itt láthatnak, az tulajdonképpen kis túlzással azt lehet majd mondani, hogy a Filmarchívum 1000 csodája közül az egyik, mert nekünk nagyon sok gyűjteményünk van a film gyűjteményen kívül, és nagyon sok olyan fantasztikus, tényleg csodálatos tárgyunk, műtárgyunk van, ami hát a nemzeti örökség része, tehát ez nem csak a mi gyűjteményünk, hanem ez az egész nemzetnek a gyűjteménye, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy közös kincsünk és emlékünk, és ilyen gyönyörű, értékes örökségünk van, amit nekünk nem csak őriznünk kell, hanem ápolnunk is kell, felújítanunk is kell, és természetesen mindenek előtt be kell mutatnunk. Úgyhogy ez is most ennek egy lehetősége, hogy a 125 éves magyar filmnek a legbest of standfotóit bemutassuk. De maga a kiállítás alapvetően az emeleti részen, ahol tulajdonképpen az első filmtől majd, hogy nem az utolsó filmig láthatók alkotások, teljesen átfogja a magyar film 125 évét, és azon kívül a legfontosabb küldetése az, hogy a magyar standfotózás előtt tiszteleg, és egy nagyon jó, méltó helyen teszi ugye a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Manó Múzeumban, hiszen a fotózásnak egy olyan válfajáról, egy olyan műfajáról van szó, amiről relatíve keveset lehet hallani és tudni. Mégis rengetegen művelték, és nagyon klasszul, nagyon jól csinálták ezt, és ugye...
1: És neveket ellenére... tudunk? Bocsánat, neveket tudunk?
2: Hogyne? Igen? Hát hogyne? Például az Inkei családból, Inkei Tibor volt tulajdonképpen az egyik első ilyen nagyon híres standfotós. Az ő lánya, Inkei Aliz, aki szintén jelen is lesz, ő a 60-as 70-es évektől fotózott, aztán például Jávor István, aki nem csak kollégám volt, hanem jó barátom is, ő is rengeteget a Megáll az időnek a híres fotósorozatát ő készítette. Akkor B. Müller Magda, aki megmentette ennek a Bafilm standfotós csapatnak az örökségét az enyészettől a rendszerváltáskor, amikor összegyűjtötte ezeket a fotókat, és egy hatalmas nagy archívumban rendezte ezeket. Úgyhogy nagyon sokan lesznek itt, és sokan persze, akik már nem lehetnek itt, mert hiszen nem élnek, Réger Endre például, vagy Markovics Ferenc, szóval olyanok, akik nagyon sokat tettek ezért a műfajért, és ugye azt is el kell mondanunk, hogy egy olyan művészi ágról van szó, ahol nagyon meg van kötve a művész keze, ez pedig hát ugye az operatőr és a rendező akaratán múlik, hiszen ők azok, akik kitalálják a filmnek a képi világát, és ezt kell tulajdonképpen nagyon jól reprezentálnia a standfotósnak. Ahogy Markovics Ferenc írta is egyik visszaemlékezésében, hogy azt a 1/60 másodpercet, vagyis az expozíciós, a fényképezési expozíciós időt kell neki megtalálnia, ami egy jelenetet tökéletesen kifejez és elmondja a filmnek a hangulatát. Úgyhogy ez valóban egy nagyon nehéz feladat, ráadásul mindez úgy, hogy egy-két próba van előtte, amikor ő megnézheti vagy eldöntheti, hogy mikor fogja kattintani a gépét.
1: Szerintem a kedves hallgatók észrevették, hogy itt szerelemről van szó Kuruc Márton és a celluloid szalag vagy a kép, vagy a fotó között. Azt előre szólok, hogy az a bizonyos tárlatvezetés az jövő keddet jelent, vagyis, hogy már másodikát felvételt címmel. Szerintem betelt, de azért még lehet regisztrálni, vagy nézzék meg a mai manó.hu weboldalt. Egy kis ajándékot szeretnék átadni, 1 perc 3 másodperc erejéig, tehát nem nagyon rabolom az idejét. Én azt mondom, hogy Vince Otto, és ez egy főcímzene lesz. Szerintem Kuruc Márton már bólogat, és keresi a kócsagot, vagy matulát a környéken. Jó, tehát 1 perc 3 másodperc ajándék, minden aztán még beszélgetünk tovább.
2: Jó.

0: Klasszik Rádió 92.1, minden Prokop Dóránál idősebb egyed tudja, hogy a Tüskevárról volt van szó, itt pedig Kurucz Mártonnal egy beszélgetésről, a Felvétel című kiállításról, de ne felejtsük el, mert vele is sokat szoktam beszélgetni, Baky László szerepét, aki egy emelettel lejjebb leszők a mai Manóház. Mit hozott össze tőlük, mi látható?
1: Két magyar filmből válogatott Baky László szenzációs érzékkel és ráérzéssel. Hét magyar filmet választott ki a magyar filmtörténetből. Hát ezek között olyanok vannak, mint a Pogány Madonna, a Tanú, Egri Csillagok, tehát tényleg itt is a best of. És egy-egy filmből 10-15-20, tehát hogy másfél-két tucatnyi képet választott ki. Ugye, hogyha a kedves hallgató keresi az emlékeiben, hogy tulajdonképpen mi is ez a műfaj, amiről itt most már hosszú percek óta beszélgetünk, akkor rájöhetett, hogy az úgynevezett vitrínfotókról van szó, tehát de azokról a fotókról, amiket így is hívták a standfotókat, hogy vitrínfotók, amiket annak idején a moziknak a vitrínjében lehetett látni, mert ilyen is volt, ugye ma már azért teljesen másképpen promotálják a filmeket, de tényleg valóban a filmekhez kapcsolódó reklámanyagokról van szó. Nos, Baky László azt is kitalálta, és azzal is színesíti ezt a tárlatot, hogy eredeti vitrínfotókat mutat be azokkal a feliratokkal, amelyek mindig a kép alján voltak láthatók különböző megfogalmazásban a filmekkel kapcsolatos tudnivalók, hogy színes, szélesvásznú NSK film, meg ilyesmi. Ugye, amik idén sokan nevettünk ezeken a meg magyarul beszélő, meg ilyesmi kifejezések voltak, úgyhogy ezeket lehet majd látni, ezeket is lehet látni. Ez persze ugye a mai Manóháznak egy nagyobb területe, ami ott alul van.
0: Igen.
1: Mi a földi részt kaptuk meg, három szobát kellett berendeznünk, és így amíg a csodálatos zene szólt, addig gondolkoztam, hogy hát vajon a Tüskevár hogyan reprezentálódik ezen a kiállításon, hiszen ez egy televíziós produkció
0: az
1: volt,
0: már,
1: és mi a filmarchívumban nem a tévéfilmeket gyűjtjük, de lásd csodát, még ez is van, ebből is láthatunk valamit, ugyanis a mai Manóháznak két fantasztikus fiatal grafikusa megvalósított egy régi álmunkat. Ez a régi álmunk pedig az volt, hogy hozzanak létre egy úgynevezett mennyei stábfotót. Ugye azt tudni kell, hogy a filmforgatások végén, amikor a stáb már 2-3 heti vagy havi munka után végre befejezett egy nagy forgatást, akkor örömében az utolsó forgatási napon leült az adott díszletbe, és készült egy úgynevezett csoportkép, egy stábtabló, hogy ezzel bizonyítsák, vagy ezzel hagyjanak egy emléket, hogy befejeződött a forgatás. Na most mi egy olyan stábfotót készítettünk el, ahol a legnagyobb magyar filmeknek a legismertebb alakjai láthatók együtt egy nagy stábfotón, egy Mennyország kapujánál játszódó jelenetben. Maga a helyszín az egy 1938-as filmnek a stábfotója, ami a Papucshős címet viseli, ez Gabos Gyulának az egyik filmje volt, egyik utolsó filmje, és ide varázsolták be ezek a fantasztikus ügyes grafikusok különböző digitális technikával a legnagyobb magyar filmes alakításokat, és ezek között bizony ott van a Tenkes kapitánya is, úgyhogy Dende Ferenc is látható benne, de hát természetesen ott van Bújtor István, mint Ötvös Csöpi, ott vannak a három királyok, az Egyszerelem három éjszakájából, Latinovics Zoltán, Darvas Iván, Sinkovics Imre, és hát nagyon sokan, Dériné, Tolnai Klári megformálásában, ott van a Körhinta szerelmes párja, Törőcsik Mari, Sós Imre, és hát nagyon sok mindenki. Direkt nem készítettünk feliratot a film mellé, pont azért, hogy mindenki maga élhesse át azt az élményt, hogy rájön arra, vagy megismeri ezeket a régi, kedves, ismerős arcokat.
0: A szerelmes szavak, meg hát nyilván a kiállítás a Felvétel kapcsán is, az biztos, hogy Kurucz Márton és a múlt jó barátságban van. Kell-e foglalkozni a jelennel? Jó ez? Tele van-e a pohár? Ez a kérdésem itt a kánikulában.
1: Én erre mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy én sajnos nem tudom, mert nem itt élek, és akkor mindig visszakérdezik, hogy miért, hol élsz, akkor elmondom mindenki, hogy én a 19. és 20. század fordulóján élek, úgyhogy én tényleg nem sokat konyítok a mai filmekhez, bár természetesen járok, hiszen a gyerekeim is mindig mondják, hogy nem tehetem meg, hogy nem járok, nem nézem a mai dolgokat, de annyi, szerencsére annyi sok érdekesség van a múltban, hogy hát én valóban így van, ahogy mondod, hogy a múlt és én jó barátok vagyunk, mert valóban mindig mindent megtalálok. Ami nagyon fontos küldetés, nem csak nekünk vagy nekem, hanem az egész filmarchívumnak, és ezen az archívumon belül egy egész csapat dolgozik Erdős Emese vezetésével, egy fantasztikus oktatási csoportunk van, akik nap mint nap azzal foglalkoznak, hogy ezeket a régi filmeket megmutassák a fiataloknak, rányissák a szemüket, hogy milyen örökségnek a tulajdonosai és birtoklóik ők maguk is, úgyhogy nekünk ez egy ilyen nagyon nehéz küldetésünk, hiszen azért mondom, hogy nehéz, hiszen nagyon nagy a konkurencia, ugye az embereknek, a mai fiataloknak talán több százszoros az az inger, mozgóképes inger, ami bennünket, mondjuk a 70-es évek, 60-as évek generációját még annak idején elérte, úgyhogy itt nagyon nagy a konkurencia harc. Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy hamarosan el fog érkezni egy olyan időszak, amikor az embernek már ugyanúgy, ahogy a gasztronómiánál nagyon kell figyelni arra, hogy mit fogyaszt, és miből mennyit fogyaszt, mert bizony káros tud lenni, hogyha az ember rengeteg értéktelen dologgal tömi magát.
0: Elnézést, hogy a jelenről is kérdeztem Kuruc Márton, de hát akkor egy picikét akkor vissza az igazi, a lubickolós időszakba, ami a Felvétel című kiállításon mától a mai megnyitó után élvezhető a mai Manó házban. Közben azért körbenéztem az nfi.hu-n is, és én szerintem most a legérdekesebb számomra az a filmhíradós összeállítás, ami minden hónapban van, ugye?
1: Így van, ez minden hónapban van, ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Az a címe ennek a sorozatnak, hogy ma 100 éve, a 100 az pedig számmal van írva, nem betűvel. Ez tulajdonképpen mostanra már egy ilyen brandé nőtte ki magát, vagy találta meg a formáját, hiszen azzal indult, hogy a 100 évvel ezelőtt készült filmhíradókat, amelyekről ugye miután néma filmek, azt sem tudjuk pontosan a legtöbb esetben, hogy hol készültek, melyik napon, és mi látható a felvételeken, de miután van ez a fantasztikus Arcanum című adatbázis, ahol rá lehet keresni különböző kulcsszavakra, ezért sikerül ezeket a régi felvételeket kikódolnunk, és tényleg napra percre pontosan megmondani, hogy hol és mikor készült. Sokszor ugye érdekes embereket is találunk rajta, akikről nem tudtuk eddig, hogy kicsodák, és így a személyiségük is kibomlik, és hát ebből készül a filmarchívumban most már másfél éve minden hónapban egy-egy ilyen epizód, ez szabadon megnézhető a YouTube-on, és természetesen hozzátartozó háttérinformációk jelennek meg nálunk is, ennek a gyűjtemének a honlapján, illetve a nfi.hu alatt a ma 100 éve sorozatban, és hát sokszor az Indexre is egy-egy nagyobb témát kibontunk, és akkor így minél több emberhez elér. Nagyon fontos, hogy az ember a mozgóképi örökségével foglalkozzon, mert egy rendkívül tanulságos, izgalmas gyűjteményről van szó, dokumentumfilmeknél, híradófilmeknél pláne, hiszen ezek tükrében lehet látni, hogy mennyit változott a világ, illetve az, hogy mennyit nem változott a világ, mennyire minden sok tekintetben ugyanúgy zajlik ma is, mint 100 évvel ezelőtt.
0: És egyébként szó van az e-havi adagban a gyereknapról is, az első magyar gyereknapról is, ami szívem csücske. Kuruc Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó felkészülést, és bármilyen kapcsolatot kívánok Prokop Dórával, de hát ez a mi kettőnk dolga külön. És a Felvétel című, bocsánat, kiállításról beszélgettünk, ami látható a mai Manó házban, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. És akkor szóljunk, ugye, jövő kedden lesz ez a bizonyos tárlatvezetés rengeteg sztorival.
1: És lesz majd még egy pluszban, lesz majd még a múzeumok éjszakáján is lesz egy tárlatvezetés, illetve a több tárlatvezetés is lesz, úgyhogy rendszeresen lehet majd találkozni, azt hiszem napi talán 4-5 alkalommal is lehet találkozni majd a kurátorokkal, többek között én is ott leszek majd, úgyhogy, de hát bármikor, és hogyha igény van rá, akkor a mai Manóház felé jelezve nagyon szívesen elmegyek bármikor, és tartok külön is tárlatvezetést, hogyha egy baráti társaságot, vagy valamilyen klubot érdekel bővebben, akkor kellő hosszúságban, vagy megfelelő, vagy igényelt hosszúságban nagyon szívesen elmondok mindent, amit tudok ezekről a régi filmekről, meg régi fotókról.
0: Mi meg majd jól eláruljuk Kurucz Márton e-mail címét, hogy hol lehet megtámadni, de azért még Kende Tamás filmfotós vezetésére is fölhívom a figyelmet, az jövő szombaton lesz. Tele leszünk programokkal, de meg is érdemli a 125 éves magyar film ezt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy jól esett a Tüskevár, ugye? Az mindig aranyos. Jól van. Hát most pedig Chopin jön, de ő is mindig nagyon jól esik. Kurucz Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és Márton természetesen. Minden nevet keverek mindennel, de a lényeg, hogy szeressük a mozgó, meg az álló képeket sok-sok így történettel.
1: Van.
0: Viszontlátásra, minden jót!
1: Köszönöm, viszontlátásra!
0: Szép napot!
1: Viszontlátásra!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tegnap éjféltől lezárták a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hír tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, 1. május 28-án a csütörtökön. Egy remek kiállításra invitáltuk önöket nemrégiben a mai Manóházban, ami ma nyílik felvétel címmel, és nem felvétel, hanem nagyon fontos, hogy önök is a 21. század részeseiként vagy engem hallgassanak, vagy pedig keressék a haydenon.com weboldalt, ami rendkívül fontos, és rendkívül érdekes régi zenei koncerteket tár önök elé júliustól egészen decemberig. Tehát a nyáresti Esterházy hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydenom Esterháza Fesztivál programjain át az őszi és téli zeneakadémia hangversenyekig, kamarazenei estek, koncertszerű operaelőadás, kantáták, szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsoron. Bach, Haydn, Mozart, Schubert és abok korszak további meghatározó szerzőinek művei ezúttal is korhű hangszereken szólalnak majd meg a historikus előadásmód kiváló nemzetközi és hazai előadóinak közreműködésével. Jöjjön tehát a Haydenom koncertek Esterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 10-e és augusztus 1-e között, péntek és szombat esténként hangulatos koncertekkel a Fertődi Esterházy kastély lenyűgöző Apolló termében, ahol a különleges összeállítású műsorok mellett a magyar régi zenei élet jeles képviselői vonulnak fel, a Capella Savaria, az Ensemble Variable, az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével, szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita, és persze Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Esterháza történelmi helyszínén augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal kerül sor a Haydenom Esterháza Fesztiválra. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Paladino Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert, illetve a Gringolc Quartet Haydn estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a záró koncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz. Tudom, hogy előre szaladunk, de ősszel és télen a Haydenom koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Bartnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében pedig Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett még olyan ismert vendégművészek előadásában is, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, de mindez bővebben, szebben és folyamatosabban a haydenom.com weboldalon olvasható. Én csak azt mondom, hogy szépséget, kirándulást, természetet és zenét és művészetet hozzanak össze, és ez mind-mind a Haydenom régi zenei koncertek jóvoltából sikerülhet majd júliustól egészen decemberig. Mindehez persze jó időt, jó utat kívánok, mert a zenét úgy is szeretik, hiszen minket hallgatnak könnyedén és nyugodtan itt. Május 28-án csütörtökön reggel. Ez a Nyitány.

Klasszik Rádió 92. 1. május 28-án, csütörtökön, és még szemezgetve a mai almanachból, Ian Fleming angol író, a James Bond regények szerzője születésnapja mellett azért rengeteg érdekesség van, akivel nem mertem még foglalkozni, legalábbis bővebben. Ő Ligeti György, vagy születési nevén Ligeti György Sándor, kossuthdíjas magyar zeneszerző, a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású komponistája. Ő a modern magyar zeneművészet kiemelkedő személyisége. 20 éve nincsen közöttünk, de meghatározó, amit alkotott, nem csak a magyar, hanem a külföldi zenei szcénában is, ha ezt a csúnya kifejezést itt használhatom. És minő véletlen, ha nagy zenészeket keresünk, Dietrich Fischer Dieskau, német operaénekes, bariton. 1925-ben szintén ezen a napon született, úgyhogy zenei jóságokkal el vagyunk látva. Hogy egy picit Dietrich Fischer Dieskau révén itt germanizáljak, pedig ez nem olyan eredetű, de nem nyelvészettel foglalkozunk, hanem könnyedséggel és nyugalommal. A következő órában pedig meg ne ijedjenek temetőkkel, amik nem személyes szomorúságot, hanem igenis oktatást, emlékezetet hoznak, egy élő kulturális oktatási területet, és ezért beszélgetünk az Európai Jelentős Temetők Szövetsége által szervezett Európai Temetők Felfedezésének hetéről, illetve ennek hazai programsorozatáról. Szóval ne ijedjenek meg, dőljenek hátra, ez már félig a nyár, május 28-án, ráadásul a klasszik nyitánnyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargó forgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek egy veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van köztük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetők meg. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze észak-keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-18 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Torlódik a forgalom a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond térvonalától délre és a Petőfi hídtól északra. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terézkör út és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamoscsinen halad, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Néha a csend is jót tesz velünk, vagy jó nekünk, elnézést a technikai malőrért, vagy kimaradásért. Ennek ellenére én rendkívül nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 28-án, csütörtök reggel, amikor azt is mondtam, mármint, hogy csütörtököt, de nem sokára sokkal nagyobb érdekességgel szolgálnak, ami igen csak félreérthető, vagy nem tudom, hogy a néplélekben, vagy bennünk, hogyan csapódik le, hogyan él a temető kifejezés. De a Nemzeti Örökség Intézete, innentől kultúráról beszélünk, idén is csatlakozik az Európai Temetők Kulturális Program sorozatához, és egyébként a digitális szoborpark is tovább bővül majd a Fiumei úti sírkertben. Rendkívül érdekes és rendkívül meglepő téma, amivel beszélgetek majd Mozart Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézetének fő igazgatójával, és ugye nem felejtették el, ha magyar film, ha képek, egy gyors és nagy váltással, mert megijedtem a témától, akkor irány a mai Manóház, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállításra, ami holnaptól megtekinthető, ma este 6-tól van egy nagy ünnepség Prokop Dórával. Őt csak azért emelem ki, és emeltem ki a Kurusz Mártonnal folytatott beszélgetésem során is jó néhányszor, amely beszélgetés egyébként meghallgatható ebéd után a Spotify-on is, mert hogy Prokop Dórával egy iskolába jártunk. Nem mondom, hogy ő fölöttem, most már kimondtam, egy évvel fölöttem járt, de hát nyilván elbűvölő jelenség volt már. Akkor is a film egy iskolába jártunk. Filmmuzeum alapítójaként, pedig a mai napig

éneket, most azonban muzsikával, az Árli lány és természetesen Bizé, egy nálunk nagyon kedvelt részlet az Árli lányból, ez az első szvita Carillon, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar jóvoltából, és van magyar szál, hát persze anélkül nem múlhat el semmi, hiszen a karmester Ormádi Jenő.

reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt

0: Nyitányban.
1: Az biztos, hogy kultúráról beszélgetünk, az biztos, hogy egy nemzet kultúrájáról, emlékezetéről, hogy ez mennyire kiállítás és mennyire képzőművészet, azt még nem tudom, de szerencsére van segítő Móczár Gábor személyében, ő a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Jó reggelt kívánok, főigazgató úr!
2: Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
1: És a nagy kérdés, ugye a sajtóhír szerint a Nemzeti Örökségi Intézetet csatlakozott az Európai Temetők Kulturális Program sorozatához, nem először, tehát ez már egy hagyomány, és létezik Európai Jelentős Temetők Szövetsége, meg Európai Temetők Felfedezésének hete is van, mostantól kezdődően 2026-ban. Hogy kell ezt, és hova kell elrakni, melyik bugyrába a kultúrának, a történelemhez, a képzőművészethez? A nagy kérdőjelek vannak bennem, főigazgató úr.
2: Igen, hát aki járt már a Fiumei úti sírkertben, amit még a rendszerváltás előtt kerepesi temetőnek hívott a közvélemény, az találkozhatott azzal a csodálatos kulturális térrel, amit mi úgy szoktunk apostrofálni, hogy több, mint temető. Mert hogy ez a temető 50 és 90 között az akkori kommunista nomenklatúra kizárólagos odatemetkezése miatt, illetve a rég lejárt síremlékek akkori eltávolítása miatt egy gyönyörű ligetes tér, amely tulajdonképpen a magyar szobrászművészet 19. század második felében történt létrejöttének a legfontosabb lenyomata. Magyarország legnagyobb szabadtéri szoborparkja, ahol a kollégáim szerint 650 körüli olyan gyönyörű dombormű, szobor, más kőből vagy bronzból készült alkotás található, amely nem feltétlenül a benne nyugvók személye miatt érdekes, bár abból is van itt vagy 2000, akiket államilag védett sírban nyugvóként tartunk nyilván, hanem az alkotás miatt, illetve az alkotást készítő művész miatt. Tehát aki ide eljön, az nem csak történelmi nagyjainkra emlékezhet, hanem egy gyönyörű élő képzőművészeti kalandtúrán tud részt venni.
1: Ami a sétát jelenti, de itt már a digitalizáció is beleszól, illetve szerencsére itt van segítségünkre. Hogyan?
2: A séta egyébként fontos tudni a hallgatóknak, hogy egyrészt van vezetett sétánk, tehát ha valaki a Fiumei úti sírkert honlapját megkeresi, rendszeresen vannak tematikus vezetett sétáink, több mint 40 különböző témájú sétánk van. Néha-néha egy-egy egyedi alkalomra is készülnek séták, de mindenki egyedileg is felvedezheti a temetőt. Van egy applikációnk is, a Fiumei Guide, amelyben saját külön túraútvonalat lehet összerakni, sőt még rezeg is a telefon, hogyha egy fontos síremlék mellett megyünk el. De amiről most szó van, az tulajdonképpen ehhez az európai rendezvény sorozathoz kapcsolódik, amelynek mi 2021 óta vagyunk részesei, akkor csatlakoztunk az Európai Jelentős Temetők hálózatához, amely tulajdonképpen történelmi és fontos katonai temetőket tartalmaz, csupa olyan temetőt, amely egy-egy európai országnak az erős történelmi lenyomatát tartalmazza. Mára már közel 30 ország 200 városában vannak ilyen temetők, és hát ennek a hálózatnak vagyunk mi a része, és minden évben próbálunk valami egészen különleges programot tervezni, amelynek része ez a vezetett séta, amely a halhatatlan művészetről szól, és Csaba Finé, Farkas Edit kolléganőm fogja vezetni majd ezt a sétát, amely olyan egészen elképesztő nagy szobrász nagyságok alkotásaihoz vezet el minket, akik tulajdonképpen mind a 19. század második felében, ahogy említettem, Izsó Miklóstól kezdve, aki az első legnagyobb alakja volt ennek a képzőművészeti ágnak, a pályájuk kezdetét jelentette. Tudnék, akkor alakult ki az a magánmecenatúra szokás a kiegyezés körüli időszaktól kezdve, ami lehetővé tette azt, hogy ezek a fiatal képzőművészek megrendeléseket kapjanak, és ezeknek a legjobb helyszíne ezeknek a tehetős családoknak a családi síremlékei voltak. Tehát például Stróbül Alajos, akinek idén a halála 100. évfordulójára emlékezünk, és 170 éves születésnapjára, hát ő is itt kezdte a pályáját, és egészen elképesztő alkotásai vannak itt, több mint 23 olyan, még keresünk, van egy, amiről még igazolnunk kell, hogy azt tényleg ő készítette, de hát legalább 23 ilyen gyönyörű képzőművészeti alkotása van itt, amiből többet is meg tudnak tekinteni azok, akik eljönnek erre a sétára hozzánk.
1: Ami holnap lesz, halhatatlan művészet, szoborséta a Fiumei úti Sirkertben címmel. Szabad mondanom, vagy szabad alkalmazni a tulajdonképpeni szabadtéri múzeum kifejezést?
2: Abszolút lehet. Szabadtéri szoborpark, szabadtéri múzeum, közösségi tér, kulturális tér, minden érvényes ide, és hát azt is meg kell említenünk, hogy ugye mi nem csak sétákkal és csöndes programokkal próbáljuk ide csábítani mindazokat, akiket érdekel az a csodálatos kulturális történelmi lenyomat, ami az elmúlt 170, mindig ki kell számolnom, 7 évben létrejött, mert hogy 1849. április 1-én nyitott meg a temető, ugye az április 6-ai isaszegi csata megsérült honvédei, akik a Rókus kórházban haltak meg, őket temették ide, és hát azóta tulajdonképpen szinte az összes, egészen 1950-ig, amikor a temetőt ilyen szempontból lezárták, szinte az összes jelentős nagy magyar történelmi, közéleti, politikai, kulturális sportszemélyiség ide került, és itt alussza örök álmát.
1: Szabad-e mondani, hogy ez, mert történelemmel is kezdtem, akár egy történelmi fejtágító is lehet? Mert képzőművészetet hát most úgymond kipipáltuk, bocsánat.
2: Igen, egy pillanatra még hadd ugorjak vissza
1: szabad.
2: A digitális segítséghez vagy támogatáshoz, mert itt nálunk is tetten érhető az, hogy ami a túlzott képernyőidővel káros, de a szabadtéri séta mellett, hogyha letekintenek és nem csak föl vagy előre a látogatók, akkor azoknak a parcelláknak a sarkán, ahol jelentős képzőművészeti alkotások vannak, találnak parcellaköveket, és a parcellakövek tetején egy kis fehér kerámia lapot egy QR kóddal. Na most ez a QR kód az úgynevezett szoborpark projektünknek a digitális kapuja is, hogyha ezt valaki beszkenneli és megnyitja a telefonján azt az oldalt a mi honlapunkon, ami arra a parcellára vonatkozik, megtalálja, és angolul és magyarul is mind a képzőművészről, mint pedig magáról az alkotásról egy művészettörténeti elemzést talál, azokról a síremlékekről, amelyek képzőművészeti vagy művészettörténeti szempontból érdekesek. Tehát ez egy olyan különlegesség, amivel nem feltétlenül csak a magyar idelátogatókat, akiknek a történelem sokat jelent, és ismerik is az iskolai tanulmányokból, de a külföldi látogatókat is megpróbáljuk megszólítani, és egy másfajta módon közelítünk hozzájuk, akkor, amikor egy-egy ilyen jelentős síremléken keresztül elmagyarázzuk nekik azt, hogy valójában ők hol vannak, mi ez az ezer éves magyar kultúra, amelynek egy 19.-20. századi megjelenési formája ez a gyönyörű szobor együttes nálunk.
1: És akkor meg is válaszolta tulajdonképpen a kérdésemet, mert itt Maróczi Géza megemlékezés van, Latinovics Zoltán megemlékezés, tehát sok-sok séta és megemlékezés és rengeteg kultúra. Egyedülállóak vagyunk, vagy ez az európai kezdeményezés és a hálózat ugyanilyenekkel bír máshol, akár Prágáról, akár Berlinről, vagy más városokról beszélek?
2: Hát Európának csodálatos színessége mutatkozik meg ebben. Nyilvánvalóan minden ország központi történelmi temetője vagy tematikus temetője más és más, máshonnan közelítik meg ezeket a programokat. Én némi elfogadottsággal azt kell, hogy mondjam, hogy a mi programjaink tűnnek szinte a legkreatívabbaknak. Például, amikor itt volt egy pár éve ennek a szervezetnek Budapesten a közgyűlése, akkor éjszaka egy olyan sétát szerveztünk nekik, és sajnos itt az éjszaka az egy idézőjeles éjszaka, mert itt az Aréna Pláza, meg a Baleseti Sebészet, meg az MTK Sportpark között nincs igazából éjszaka se fényben, se hangban körülöttünk, ahol a kivilágított jelentős síroknál érzéki vagy érzékelési élményeket is kínáltunk, tehát zene mellett mentünk körbe, és például a Stümer család, ugye a csoki gyárosoknál csokit kóstoltunk, Hubay Jenő sírjánál hegedűzenét hallgattunk, egy képzőművész sírjánál a fákra festettük fel az egyik festményét, a Radnóti Miklós sírjánál egy Radnóti verset hallgattunk felvételről, tehát ez a fajta teljes spektrumú, emberre ható, érzelmekre és tudatra ható idézőjeles letámadás, ez itt ebben a temetőben gyönyörűen tetten érhető, és hát ez a gyerekekre is nagyon jól hat. Hát ezért van az, hogy a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, amelyet mi kezdeményeztünk 4 évvel ezelőtt, és most már a második teljes tanév fut célba, és országos szinten a nemzeti és történelmi emlékhelyeken, amelyeknek egyik tagja vagyunk mi, összesen 130 ezer gyerek vesz részt évente ebben a programban, úgyhogy az iskolában előkészítik, hogy hova mennek, milyen történelmikor, mit kell róla tudni, helyben megkapják a vezetést vagy a múzeumpedagógiai foglalkozást, és utána egy olyan kreatív, felfedező, élményszerű feladatsort hajtanak végre, amitől azt reméljük, hogy a gyerekekben a 12-18 éves korosztály közötti életkor csoportban fölébred az az oldhatatlan vágy és érdeklődés, ami beszippantja őket. Mém készítési versenyt indítottunk közöttük, hogy mi mozgatja meg őket, mi az, ami kiragadja őket abból a kicsit beszűkült, nagyon erősen képernyőhöz kapcsolódó digitális egész pályás letámadásból, ami aztán az érdeklődésüket megmozgatja, elmesélik a barátaiknak, szívesen jönnek vissza ide, és más történelmi korok más helyszínei felé is érdeklődnek, és hát a visszajelzésekből azt látjuk, hogy ez nagyon jól működik, úgyhogy évről évre növekszik nálunk a látogatószám, és több tízezer gyerek jár nálunk évente, akár ebben a programban, akár az iskoláknak a különleges történelemórain, vagy akár azokon a diáknapokon, amelyeket a nagy nemzeti emléknapjainkhoz vagy ünnepeinkhez, március 15-höz, október 6-hoz, október 23-hoz kapcsolunk, amikor több mint 2000 gyerek van itt nálunk egy délelőttön, és egy forgószínpadszerű szellemi akadálypályán ismerkednek tulajdonképpen ennek a 175 évnek a történelmi és kulturális kincseivel.
1: Főigazgató úr nehéz helyzetben van, mert én pont itt ülök a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program térképe előtt, és hát nem voltam restén, kikerestem Mohácsot, mert ez az év aztán ott rendkívül fontos lesz, és eszembe jutott, amit én a 4-es, 6-oson hallok, hogy mi végre a történelem, az csak történelem szakosoknak kell, vagy védje meg, vagy egészítse ki, hogy miért jó a fiatalságnak is ilyen témákkal, a múlttal foglalkozni. Hát ha akarom, akkor irányban ez egy hátrafele nyilazás, vagy hátrafele tekintés.
2: Hát a kérdésben érzem
1: provokatív
2: a költőséget.
1: Volt.
2: Igen, és hát ez a legszebb feladatunk, amivel mi foglalkozunk, hogy hogyan lehet a múlt, a jelen és a jövő között kapcsolatot teremteni. Mert hogy a mi igazi célközönségünk az a felnövekvő generáció, akiknek ezt a kapcsolódását létre kell hoznunk a tudatában. Uh-huh. És a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, amely egy hatalmas, egészen lenyűgöző építkezésen megy át, és mire elkészül majd a nyár végére, tényleg egy méltó emlékezeti helyszíne lesz, akár a közép-európai keresztény nemzetek és az oszmán birodalommal majdnem 500 éven át élethalál harcot folytató balkáni és közép-európai népek között. Ezek a helyszínek, ezek alkalmasak arra, hogy pont ezen a programon keresztül a helyszín méltóságán, a felfedezési lehetőségeken, az idegenvezetéseken, múzeumpedagógián keresztül eljussunk abba a tudati rétegébe a gyerekeknek, hogy megértsék, hogy ők ebben a világban nem élhetnének, ha sok száz éven keresztül az eleink, a teljesítményükkel, a kulturális lenyomatukkal, a feláldozott életükkel, a sebesüléseikkel, a családjaikkal nem teremtették volna ezt meg nekünk. És Mohács ebből a szempontból nem azért van most megújulás alatt, és nem azért igyekszünk erről olyan sokat beszélni, mert hogy szeretnénk a mohácsi csatát megnyerni 500 év után. Azt a küzdelmet szeretnénk megnyerni, hogy a mohácsi csatáról méltó módon beszéljünk, tehát beszéljünk hősökről, mert hogy ott összesen 17 ezer hős közép-európai katona áldozta fel az életét egy teljesen egyenlőtlen harcban, többé-kevésbé tudva, hogy a halálukba mennek. Hogy beszéljünk arról, hogy ez egy közép-európai keresztény összefogás volt, és állítunk emlékhelyet azoknak az országoknak is, amelyeknek a jelenkori területéről oda katonák érkeztek, és bízunk benne, hogy ők képviseltetik is majd magukat augusztus 29-én. És hát a harmadik legfontosabb dolog, hogy az ott megtalált tömegsírokban a föltárt és beazonosított mintegy 450 exhumált és antropológiailag is beazonosított áldozatot méltó módon eltemessük. Ugye ott létrejön egy, épül most jelenleg egy gyönyörű kis kápolna, amelynek 1526 darab zsolnai kerámia cserép fogja díszíteni a tetejét, és annak az altemplomában fogjuk az 5 tömegsír közül feltárt 2 tömegsírben beazonosított, és az antropológusok most már egészen biztosak abban, hogy ez a török tábor területe lehetett, mert ezek mind kivégzett nyakszírt átvágással kivégzett áldozatok voltak, tehát nem a csatatéren eltemetettek vannak ott a nemzeti emlékhelyen. Az két különböző koncepció szerint a csatatér kutatók, történészek, geográfusok máig kutatják, de ezt a 452 tömegsírban föltárt és exhumált áldozatot méltó módon el kell temetnünk. És közülük egy pici kis csontszilánk csomagot pedig eltemetünk a mohácsi fogadalmi templomban is, amelynek az alapköveit pont a 400 éves évfordulón Mohács központi főterén a Széchenyi téren raktak le 1926-ban. Tehát ezek mind olyan érzelmi kapaszkolók, amelyeken keresztül a történelmünket próbáljuk a gyerekekhez, az odalátogatókhoz méltó fizikai kiépítettség és mögé rakott jó élményszerű tartalmon keresztül bemutatni.
1: Egyáltalán nem volt véletlen, tehát hogy én pont erre tapintottam rá. Főigazgató úr, egy olyan speciális helyzetben vagyunk, ha rabolhatom még az idejét, hogy nálunk a határ az nem határt jelent, és az ön munkássága is jelent külhoni előadásokat, megemlékezéseket. Meddig ér a csápunk, meddig vagyunk, meddig tartunk mi?
2: Tulajdonképpen a magyar egy olyan nemzet, amely a saját nyelvén és kultúráján keresztül az egész világban felelhető komoly lenyomatokat hagyott. Nyilvánvalóan a történelmi Magyarország a Kárpát-medencén belül ennek a legfontosabb fizikailag is megfogható helyszínszerű területe. Nyilvánvalóan nem lehet magyar emlékezetről vagy történelmi emlékezetről a jelenlegi magyar határokon belül beszélni. Ezt mutatja egyébként az a csodálatos térkép, amit mi az Aponyi Hintó mellett helyeztünk el a Fiumei úti sírkert bejáratánál, ahol a kollégáim 90 olyan magyar személyiséget gyűjtöttek össze, akik a jelenlegi határainkon kívül születtek, de végül a nemzet kegyelete és tisztelete idehozta őket a Fiumei úti sírkertbe. De rajtuk kívül nagyon sokat kell foglalkoznunk azzal, hogy összegyűjtsük a magyarság ezer éves Kárpát-medencei jelenlétének azokat a megfogható emlékezeti helyszíneit, amelyeken keresztül bemutatható egyrészt a helyi magyar közösségek megmaradása, az ő identitás erősítésük támogatása érdekében, másrészt az itthonról odautazók turisztikai támogatása és segítsége érdekében, harmadrészt pedig a helyi közösségek identitás erősítése érdekében az emléktáblától kezdve a várkastélyig és a parkig, a szülőházon át minden olyan helyet, ami a magyarság történelmi kulturális lenyomatát jelenti. Nem csak a Kárpát-medencében, hanem akár a tengeren túl is. Gondoljunk Kossuth Lajos amerikai körútjára.
1: Igen.
2: A 48-asok vagy a Rákóczi szabadságharc emigránsainak a törökországi vagy európai máshol való jelenlétére, az 56-os emigránsoknak a létrehozott csodálatos teljesítményére, és a Széchenyi könyvtárral közösen van egy Magyar Nemzeti Névtér nevű digitális adatbázisunk, amelyben létrehoztunk egy olyan emlékhely névteret, amelynek a lépésről lépésre történő feltöltése, és itt nagy örömmel invitálom a hallgatókat is, hogyha a határainkon kívül járnak, segítsenek ebben a projektben, ha fölmennek az oldalra, meg is találják, hogy ezt akár egyénileg regisztrált felhasználóként hogyan tudják megtenni, ha egy olyan helyen járnak, ami még nincsen benne ebben az adatbázisban, és több százezer ilyen hely van, ezt bizton mondhatom, hogy gyűjtsük ezeket mind össze, és legyünk büszkék arra, hogy ahol magyarok élnek, vagy ahol magyarok éltek, vagy jártak a múltban, ott mit adtak hozzá a világ kulturális, politikai, sport, művészeti, történelmi teljesítményéhez. És akkor ezzel lesz teljes tulajdonképpen az az emlékezeti helyszín együttes, és hozzákapcsolódó személyekkel, szervezetekkel, eseményekkel, történelmi érdekességekkel, ami aztán a magyarság mai jelenét teljes egészében a jelenre való kihatáson keresztül meghatározza.
1: Az utolsó kérdésem pedig, főigazgató úr, a kollégákra vonatkozik. Kik dolgoznak önöknél? Adná magát, hogy csak történelem tanárok, de hát ez így nyilván biztos nem igaz.
2: Nem. Maga a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben több mint 100 fővel dolgozik. Három nagy történelmi temetőt, jelentős örökségünk jelentős lenyomatát tartjuk fenn, mutatjuk be, és próbáljuk olyan méltó állapotban átadni a látogató közönségnek, hogy érezze mindenki, hogy amikor ide belép, akkor egy egészen különleges és megható helyszínen van. Ez még itt a Fiumei úti sírkerten keresztül a mögöttünk lévő Salgótarjáni utcai régi budapesti zsidó temető, amely 1870-től a zsidó emancipációnak, polgárosodásnak a leggyönyörűbb kulturális lenyomata, illetve mi üzemeltetjük és tartjuk fenn az új köztemető hátsó sarkában lévő úgynevezett nemzeti gyászparkot, amely a 301-es parcella mellett még három másik parcellában a kommunizmus és már a nyilas második világháborús nyilas vészkorszak alatt kivégzett áldozatoknak a kegyeleti helyszíne, ugye ott van mellette a Kozma utcai börtön, a kisfogházban kivégzetteket is mind ott temették el, és mindezek mellett mi örködünk a most már 88 helyszínt számláló nemzeti és történelmi emlékhelyhálózat fölött. Őket kapcsoltuk össze a közoktatással és a szakképzéssel, és jött létre ez a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, illetve van egy Nemzeti Sírkert nevű országos virtuális temető, amelynek a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság döntése alapján ma már több mint 600 temetőben, illetve temetkezési helyen, mert ezekben altemplomok, parkok, kápolnák és magán udvarok is vannak, több mint 6500 olyan jelentős személyiség van, és ezeknek a személyiségeknek a sírjai, amelyeket az állam döntése alapján mi tulajdonlunk, vagy felügyelünk, ezeket soha nem lehet megszüntetni, méltó állapotban kell tartani, minden egyes velük történt felújítás, áthelyezés, módosítás, betemetkezés ügyében mi vagyunk a kezelő, tulajdonképpen hatóság, és hát ezeket a helyszíneket kezdtük el 4 évvel ezelőtt megjelölni úgynevezett okos parcella kövekkel, amelyek a szoborparknak a kis QR-kódos kerámiai lapjaihoz hasonlóan arról tájékoztatják az erre a temetkezési helyre érkező látogatót, hogy itt ebben a temetőben jelentős magyar személyiségeknek a sírjai vannak, és a QR-kód beszkennelésével, valamint a térképről, az egységes arculatú térképről, vagy erről a parcella kő tetejére helyezett kis kerámia tábláról is meg tudnak tenni. Az oldalunkra jutnak, és meglátják, hogy abban a temetőben kik vannak, hol vannak a sírjai, mit kell róluk tudni. Ezt a helytörténészek, helyiskolák, vagy akár az egyszerű odalátogató közönség is a saját történelmi ismereteinek a bővítésére, tágítására, és hát a dagadó keblű nemzeti büszkeség növelésére is használni tudják.
1: Ami mindig jól esik, meg a foglalkozás a jövő generációjával, az is jól esik. Főigazgató úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Zárójelben nem beszélgettünk még a növénytanról, botanikáról, arról, hogy mind arborétumok is működnek ezek a helyek, még a Fiumei úti sírkert is. 21. századiak kedvéért nem kell mindig a .nori.gov.hu-val foglalkozni, ha a keresőbe beírják, hogy emlékezett pedagógia, vagy hogy Fiumei sírkert, akkor is oda jutnak, ahova kell. Mit kívánjak?
2: Tulajdonképpen sok sikert látogatót, és az ide jövőknek, meg nekünk is egyre jobb közös jövőtervezési lehetőséget, mert hogy tele vagyunk ötletekkel. A következő 10 évre, hogyha erre lehetőségünk lesz, akkor olyan fantasztikus dolgokat fogunk tudni majd itt létrehozni, amivel egyre jobban szeretnénk a nemzetközi térbe is kilépni, tehát itt ebben a sírkertben már most is nemzetközi szinten büszkeségre okot adó lehetőségek, szolgáltatások vannak, de hát a jövőben ezt egy igazi nemzeti panteonná lehetne fejleszteni, amelynek egy új látogatóközponton keresztül tényleg még egy ennél is emelkedettebb, nagyobb számú látogatóközönség kiszolgálása is lehetséges lesz, és azáltal, hogy mi itt vagyunk a keleti pályaudvar mellett, ez tulajdonképpen minden budapesti számára megközelíthető. Ezt szolgálják egyébként azok a koncertek is, amelyek bármennyire is furcsa, itt a temetőben mindig az itt nyugvókhoz kapcsolódó vagy zenészek, vagy irodalmi nagyságok életét, munkásságát mutatja be, és ha lehet, ez a reklám helye a Múzeumok Éjszakáján, Harry Gonzo és a Papírsárkányok csodálatos irodalmi koncertjét fogjuk majd bemutatni fényfestéssel, este 9-kor kezdődve, sötétben a Deák Mauzolum előtti csodálatos kulturális térben, ahol olyan nagyságok nyusszanak, mint Erkel Ferenc, vagy Rád Károly, vagy éppen Lóth Károly, aki ennek a most következő hétvégén lévő művészeti sétának is az egyik kiemelt szereplője.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az invitálást, holnapra, holnap utára meg, amikorra csak lehetséges, és tényleg eljutottunk az ijeszgetés helyett a megnyugvásé, meg a dagadó keblekig jutottunk el, és ez nagyon fontos, szerintem ennél jobb érzés.
2: Hát ez a mi célunk is, úgyhogy nagyon köszönjük ebben a segítséget.
1: Főigazgató úr, minden jót kívánok, és természetesen az ön munkatársainak, meg minden hallgatónak a figyelmét fölhívom, hogy ez a beszélgetés Spotify-on elérhető lett. Na ennyiben én itt voltam a 21. században, de a QR kódokkal, meg az applikációkkal mindenki ott lehet a 21. században. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is, viszonthallásra.
1: Na, így telik tehát egy olyan beszélgetés mi nálunk, amikor összekötjük kötjük a múltat a jelennel, az edukációval, az oktatással, meg a dagadó keblekkel. Úgyhogy most dőljenek picikét hátra, 15. magyar rapszódia, Jandó Jenő ül a zongoránál, és Liszt Ferenc pedig valahol fent, nagyon jó szívvel és hosszú hajjal figyel ránk és hallgat minket.

0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca előtt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Torlódik a forgalom a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond térvonalától délre és a Petőfi hídtól északra. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között. A Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. A 20. kerületben a Vörösmarty utcában a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos csinán halad, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány május 28-án, csütörtökön, és ahelyett, hogy hátradőlnénk és nyugodtak lennénk, én azt mondom, hogy mozgassuk meg magunkat, egyrészt a szürke állományt, mert hogy Ligeti György születésnapja van, tessék megkeresni és élvezni az ő nagyon játékos darabjait, másrészt pedig mivel születésnapja vagyon, ezért mindenkinek a születésnapjára fölhívom az emlékezést, ami nem abból áll, hogy hátradőlünk és tényleg nyugodtak vagyunk, hanem hogy egy picit aktivizáljuk magunkat. Ezzel a nagyon suta felvezetéssel mondom, hogy szóljon most a Monti Csárdás a száztagú cigány zenekartól. Igen, lebbenjenek a karok, igen, legyünk aktívak, igen, élvezzük a zenét akár a testünkkel is.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És tulajdonképpen mondhatám, hogy sajnos, de hát azért azt jelenti az útravaló ilyenkor, hogy búcsúzik is mára a Klasszik Nyitány, de se baj. Mármint, hogy nem se baj, azért sír a lelkünk valahol, de tudjuk, hogy holnap minden folytatódik, és Szerémén Óri várja majd önöket reggel 7-től 10-ig itt a Klasszik Nyitányban, de egyébként is tartsanak velünk remek műsorainkkal. Jól van, kibőgöm most már, vagy kibököm most már, de lehet, hogy bőgésről van szó. A természet szépségéről, a tavaszról, akár a szerelemről szólnak az útravalók mostanság, és a tavasz utolsó hónapjának, majdnem utolsó napjának, hát azért van még egy pár. Nézzük, hogy miről is szóltunk. Egyrészt invitáltuk önöket szombatra az Udvari Kamara Színházba egy remek László királyos, illetve az ő táltosáról, szögről szóló mesedarabra. Aztán pedig szóltunk mindenkinek, hogy a mai Manóban lesz Aufnahme, avagy Action, szóval a 125 éves magyar film Stand és Werk fotókon mutatja meg önnön nagyságát, aztán pedig egy érdekes kitekintést mondtunk, hogy a temetők igenis jó helyek. Egyrészt a történelmi emlékezésekre, másrészt a kulturális megemlékezésekre, úgyhogy a Nemzeti Örökség Intézet jóvoltából szerintem érdemes ellátogatni. Most is, meg később is, például a Fiumei úti sírkertbe, nagyon jó programokkal, aztán na jó van, most már jövök elő a farbával, tehát így szól ez a bizonyos idézet, ami az erdő sétára hívja föl a figyelmet Sarah Ivens jó voltából. Az elejét tudtuk, a vége egy picikét meglepő lesz, tehát keresem. A tavasz a merészség és a kísérletezés ideje, ebben az évszakban minden felgyorsul, és mindenki magából tudja a lehető legtöbbet kihozni. Hozzák ki, hallgassák meg, tartsanak velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Válaszcsapást mért Amerika Iránra, a szokásosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Légicsapást mért az amerikai hadsereg az iráni Bandar Abbas kikötővárosban található földi drón kilövő állomásra. Ezt nemrég egy amerikai forrás közölte. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt 4 iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az 5. drónt tervezte elindítani. Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi szorosban. Biztonságos nyaralást terveznek a magyarok. Nemrég az inzura.hu készített egy felmérést, amely szerint a tavalyihoz képest 13%-kal magasabb az utasbiztosítások napi átlagdíja, 850 forintos. Ennek hátterében az infláció mellett az áll, hogy magasabb szintű szolgáltatás nyújtó biztosításokat vásárolnak az ügyfelek, mondta el a cég vezérigazgatója. Hozzátette, a felmérés szerint a válaszadók 89%-a jelezte, hogy idén szeretne nyaralni. A külföldi úti célok közül Horvátország és Olaszország a legnépszerűbb. Csekély mértékben enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás hozzátette, a repcevetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje, a szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a velencei tó helyzete már aggasztóbb, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés jut el a tavakba. Hőség sújtja Olaszországot, a legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is érintette. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vuka Viuditot hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tizek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélt,

0: meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargó forgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek egy veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van köztük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetők meg. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze észak-keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-18 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vuka Viudit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Közeleg a fogykár bejelentési határidő. Önkormányzati érdekszövetségek küldtek javaslatokat a kormánynak. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22-27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Vukov Judit. Kivételes eljárásban megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. Vitázott az alaptörvény 16. módosításáról is az országgyűlés. A változtatás értelmében 8 évre korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A nem alanyi jogon kiadott diplomata és a szolgálati útlevelek jelentős részének visszavonását javasolja a külügyminiszter. Ez összesen 943 útlevelet jelent, hangzott el a szerdai kormányzati tájékoztatón. Ezekből 776 diplomata és 176 szolgálati útlevél. Az igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy a személyiségi és adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket az előző kormánytól. Szintén a tájékoztatón volt szó arról is, hogy a finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. A kormány szerint már rövid távon is érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolai igazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejleszték a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási osztályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik falocsolását vállaljuk a száraz, osztályos időszakban. Hétfőig be kell adni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felérszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrában a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kargó forgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Befőttes üvegbe rejtett aranyakat találtak Veszprémben. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
2: Külföld.
3: Légicsapást mért az amerikai hadsereg az iráni Bandar Abbas kikötővárosban található földi drón kilövő állomásra. Ezt nemrég egy amerikai forrás közölte. Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt 4 iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az 5. drónt tervezte elindítani. Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi szorosban. Újabb földrengés rázta meg szerdán Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések a Richter skála szerinti 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Jelentős változások jönnek a jogosítványoknál. A jövőben az Európai Unió tagállamaiban a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,2 tonnás járműveket is vezethetnek. Általánossá válhat a digitális jogosítvány, továbbá az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is megváltoznak. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy 65 év felett rövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő. Hivatalos vizsgálat indult a FIFA ellen a 2026-os világbajnokság csillagászati jegyárai miatt. New Jersey főügyésze kezdeményezte az eljárást. Most a hatóságok kötelező adatszolgáltatásra ítélték a szervezetet, mivel felvetődött, hogy mesterségesen verték fel az árakat és félrevezették a szurkolókat. Egyébként a változó árazás miatt a szövetség a 140-ből csak nem 90 mérkőzésnél átlagosan 34%-kal emelte meg a jegyárakat a különböző értékesítési fázisokban.
2: Kulturális hírek.
3: Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a repertoárban. Nyílt napot rendez a BKV szombaton a gyereknaphoz kapcsolódva az Óbudai autóbuszgarázsban. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 állítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 208

0: A 20. század 30-as éveiben verték. Az érmek a Bíró Giceihez régészeti kiállításán tekinthetők meg.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
0: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Klarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Klarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Dőljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázsral.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Jelentősen megvágják a képviselői fizetéseket és juttatásokat. Kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték. Közben az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránként 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10,35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő kérdések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került. Ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése, vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a HunRend vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak majd meg az érintettekkel, tájékoztatott a tárca vezető. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel azelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a filmkészítés technikai kérdéseiről, vagy a rövidfilmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Napos száraz marad az idő, de néhány fokkal enyhült a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a hét központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkő táblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A magyar uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV a kulturális alap kifizetései kapcsán. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A TISZA párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A TISZA kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sódelnék Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett. Az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mészbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, a tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztalbeszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés rottenbiller lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, a tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtár. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok így a május végi rövid héten, amennyire rövid ez a hét, annyira intenzív, nem? Szóval annyi elintézni való jutott erre a hétre, hát legalábbis nálam mondjuk ez a helyzet. Nézzük, hogy mivel készültünk, milyen játékkérdéssel, hiszen június 1-e a tej világnapja. A mai kérdés a következő: melyik tejtermék készül a savó további feldolgozásával? Mondok három lehetőséget: A. túró, B. vaj, vagy pedig C. ricotta. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék-tanács jóvoltából, ám a hétvégén kisorsoljuk a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a következő címre. Játék kukac.klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz. Hamarosan az impresszió rovat vendége lesz Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatója. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Most pedig Haydn 97. C-dur szimfóniájának 4. tétele szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Nagy Judit, a Philharmonia Magyarország kommunikációs és programigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Új Mozart zenére épülő krimi vígjátékkal tért vissza a Philharmonia Magyarország nagy sikerű családi produkciója, az Opera Cinema. Ugye, ha jól tudom, akkor voltaképpen ez egy krimi, amely az Operaházban kerül műsorra.
2: Igen, tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy egy krimi vígjáték, vagy egy nem szokványos program elem, vagy program, hiszen egy olyan különleges dologról beszélünk, ami egyrészt azt gondolom, hogy kicsit úttörő és újszerű, másrészt pedig mégiscsak egy olyan projekt, aminek már volt előzménye. Az idei programot úgy hívjuk, hogy Kotta Zűr, és az Opera Cinema tavalyi előadásának, vagy két évvel ezelőtti előadásának tulajdonképpen folytatása, bár történetileg nincs hozzá semmilyen köze, ez egy teljesen önálló történet, de abban az attitűdben, ahogy hozzáálltunk ennek a projektnek az összeállításához, mégiscsak annak a folytatása, és akik azt akkor nagyon szerették, azok most sem fognak csalódni, hiszen abban teljesen újszerű, hogy aki ilyenkor bejönne az operába, az nem csak egy koncertet lát vagy hallgat, hanem egyszerre ül egy színházban, egyszerre egy moziban, és még egy táncprodukció is része ennek a projektnek, és ez egy nagyon izgalmas, különleges, és a különböző művészeti ágaknak a keveredése, ez egy nagyon érdekes projekt javatja ezt az előadást.
1: És éppen ezért több rendezője is van, ugye?
2: Igen.
1: A különböző művészeti ágak miatt?
2: Így van. Tehát, hogy ebben ennek van egy filmes része, amit Galán Géza, a Philharmonia Magyarország kommunikációs csoportvezetője, aki egyébként filmes szakember, ő rendezett, és van ennek egy színpadi része, ahol a színházi jeleneteket Klem Viktor rendezte, akit a Vezettek vagy a Viszkis is, mint korábbi film előzmények az ő nevéhez kötődnek. Szőlősi Krisztina koreográfiában láthatják a táncosok.

0: akik elmennek erre az előadásra, és ugye itt ennek a programnak Maruszki Balázs a dramaturgia, aki a Semmelweis című filmnek is a dramaturgia volt, és azért is nagyon izgalmas ez, hiszen mi erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy itt ez egy családi előadás, ahol gyerekek jönnek szülőkkel, nagyszülőkkel, és az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ez egy élmény legyen. De azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy gyerek is és felnőtt is megtalálja ebben a saját maga humorát, viccét, jó érzését, és elfeledkezhessen arról, hogy éppen honnan jött és hova tart, és egy picikét kiszakadhasson a mindennapokból, és egy különleges élmény érhesse. És az, ahogyan itt, amíg hogyan finoman szőve vannak a mondatok, és olyan kedves és finom utalások vannak benne, amik azt gondolom, hogy a felnőtteknek is értelmezhetők, és hoznak újszerű élményeket, érzéseket, kapcsolódási lehetőségeket, és a gyerekeknek meg nyilván mások azok a megfogható pillanatok, amikhez kötődni tudnak.
1: Ez tehát egy összművészeti alkotás. Igen. Lehet tudni valamit a történetről?
0: Hát az egész egy Mozart kotta körül forgó macska egér harc és játék, hiszen ez a krimi vígjátéknak az értelme. Ebben a programban két nagyon ismert színész, Mucsi Zoltán is erre látható a filmvásznom, akik két szintén nagyon tehetséges fiatal színésszel, Pigler Emériával és Raúl Ionescuval együtt játszanak. Ők egyébként a színpadon is és a filmben is szereplők. Ő az a két fiatal, aki egymással harcol Hámori Máté asszisztensi pozíciójáért, és Hámori Máté karmester, aki a Danubia zenekarnak a karmestere egyébként, az nem csak valójában és ott élőben vezényli a Danubia zenekart a színpadon, hanem a szerepe szerint is egy karmestert játszik, aki egy világhírű karmester, és hazatérve a világban egy nagyon nagy kincsre, egy ismeretlen Mozart kottára bukkam, és ezt szeretné itt bemutatni, és ennek a kottának a megszerzése a tét ebben a vígjátékban, és hiszen pénze akarják tenni, majd kiderül, hogy mindennél fontosabb a szeretet és az egymásra utaltság és az egymásnak a segítése, és ebben nagyon szép Mozart dallamok segítik a történetet.
1: Már csak ebből, ahogy elmondta, lehet érzékelni a krimi vonalat, és a vígjátékit is.
0: Igen, igen. Azt gondolom, hogy tényleg, én most már kétszer láttam, hiszen a harmadik előadás lesz május végén az Operában, éppen gyereknap körül, úgyhogy még pár jegy kapható, már nem túl sok, de azt gondolom, hogy még talán az időben érkezők be tudnak jutni erre az utolsó idei előadásunkra. És azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó volt látni, hogy ez egy nagyon izgalmas történet, egy nagyon jó játék, nagyon szép dallamok vannak közben, és interaktív. Tehát a gyerekek ott a Filharmonia applikáción keresztül, amit előzetesen le kell tölteni, szavazhatnak, hogy merre folyjon a történet egy-egy adott pontján a koncertnek. Úgyhogy én tényleg láttam nagyon aktív gyerekeket, láttam nagyon különleges arcokat, akik teljesen felhevülve részt akarnak szinte venni a játékban, és egyébként nagyon szép üzeneteket kapunk, és nagyon buzdító SMS-eket arra, hogy nagyon tetszett az előadás, szeretnék, ha több ilyen lenne, mikor lesz legközelebb. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó programra jön el, aki ellátogat erre az előadásra.
1: Sok sikert kívánok, varázslatos előadást május 30-án az Operaházban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Tejvilágnapja lesz június 1-én. Ha tejszív emblémával megjelölt tejet, tejterméket vásárolunk, akkor 100%-ig biztosak lehetünk abban, hogy a tej magyar gazdaságokból származik. A tejgyártás és feldolgozás során maradéktalanul betartják a higiéniai előírásokat, melyek eredményeként a termék, ha megfelelően tároljuk, biztonsággal fogyasztható a lejáratként megjelölt határidőig. A tejszív embléma garantálja, hogy az adott tejtermék eléri, sőt egy vagy több paraméter esetében akár meg is haladja a hatályos élelmiszer szabályozásban foglalt kritériumokat. Az emblémát kiérdemlő tejek és hagyományos tejtermékek nem tartalmaznak semmilyen tejidegen alkotórészt. A tejszív embléma láttán biztosak lehetünk benne, hogy nem növényi eredetű összetevők, hanem tejből készült termék került a kosarunkba. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haigneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haigneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haigneum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Sibyl Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert-estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszusénekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. A hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasút Történeti Parkban, ahol a DM Gyermeknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat is, de közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt planetáriumi élményekben is részt vehetnek majd. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról, fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Nyúl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvészprodukciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap egyébként külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz továbbra is. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet, hőség sújtja Olaszországot is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt Kuvait felé, melyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tisza párt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a számosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. A bírósági jegyzők jövő hétre hirdettek részleges munkabeszüntetést a bértörvény tervezete elleni tiltakozásról. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten, a 20. kerületben, a Baross utcában, a János utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert egy fa dőlt az úttestre. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton, a Szent István parttól dél felé és a Szabadság hídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétfőtől a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A Kamaraerdei Ifjúsági Park és a belváros között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusszal, illetve az M4-es metróval lehet utazni. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Június 1-e a tejvilágnapja, ehhez kapcsolódik játékkérdésünk. Melyik tejtermék készül a savó további feldolgozásával? A. túró, B. vaj, vagy pedig C. ricotta. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a tejtermék tanács jóvoltából. A hétvégén pedig kisorsoljuk a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. A lényeget meg nem mondom, azt, hogy a megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre. játékkukac@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok hozzá! A mai műsorban hamarosan Romhányi Tamás érkezik hozzánk, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Most pedig Nodó Gédurfuvola versenyének harmadik tétele szól.

0: A máltai szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, Edina.
0: Jön a második befogadás hangja a fesztivál, június 5-én és 6-án lesz majd, ez ugye péntek, szombat, a Momkult kupola termében tartjátok majd. Mire fókuszáltok, mi van középpontban?
1: Hát a középpontban az, hogy a fogyatékos embereinknek a teljesítményét megmutathassuk, értékes produkciók jönnek, és most már nem csak tőlünk, hanem széleskörű együttműködés keretében két egész estét betöltő igazi zenekari produkciók lesznek. De nem csak az esti programokra figyelünk, hanem napközben pedig fogyatékos műhelyeink által előállított termékekből nyílik egésznapos vásár. Ez is egy nagyon széles körű választékot kínál. Sok érdekesség. Tavaly volt az első, és várakozáson felüli eredményeket hozott. Elsősorban a visszajelzésekre és a látogatottságra gondolunk. Az anyagi vonzata sem jelentéktelen, de itt most hogy mondjam, hogy miként tavaly most is 1000 forintos regisztrációs díjat kérünk, tehát nem belép jegyes a rendezvény, de ez is egy nagyon komoly lehetőséget jelent az összes ilyen műhelyünknek.
0: Tavaly volt először befogadás hangja fesztivál, akkor mit célból hívtátok életre? Mi volt a fejetekben? Mi volt a misszió?
1: Hát több minden volt, bemutatkozási lehetőséget adni a zenészeinknek, és hát a sorstársainknak, akik valamilyen fogyatékossággal élő emberek, és más intézmények, vagy más alapítványok, szervezetek támogatásával, vagy önálló produkcióként megélve, szintén művészi előadói tevékenységet folytatnak, de itt nem profi zenészekről beszél, nem professzionális, a szónak abban az értelmében, akik ebből képesek megélni, tehát nem abban az értelemben vett zenészekről beszélünk, hanem olyanokról, akiknek a valamilyen művészeti tevékenység, a zenekarnál nyilván elsősorban a zene, az életükben egyfajta teljességet, harmóniát és kiteljesedést hoz, és nagyon fontos tovább lépés, hogy közönség előtt megmutathassák. Ugye ez egy fokozatosan felépülő rendszer volt, először csak a intézményen belül, a miénk, először csak a saját intézményen belül léptek fel, aztán elmentek más máltai szeretetszolgálat által fenntartott intézményekbe, és aztán eltelt 2-3 év, és akkor valamilyen olyan közösségi eseményeken, ahol már nem csak a saját közösségük volt, hanem idegenek is, akkor ott léptek föl, klubok, közösségi helyiségek, fesztiválok, már kisebb fesztiválok, tehát mint a Majár és ilyesmire gondolok, és aztán egyre nagyobb, és a tavaly év hozta az áttörést, amikor viszont hát a Momkultban, igazi előadóteremben, Mezőmisivel közösen, tehát ismert sztárfellépővel, közösen kiállva előadták a dalaikat, és hát ugye a két estében pedig hát ugye más zenekarok ismert, például Nem adom fel együttes, a határon túl érkező együttesek, tehát egy összetett gazdag program volt, és ebben ők egy blokkot adtak, ez igazi áttörést jelentett nekik.
0: A művészet ereje átütő és hatással van a közönségre, de ebből a szempontból mi a jelentősége annak, hogy egy előadó művész fogyatékossággal él?
1: Hát merjük remélni, hogy nem a sajnálat. Uh-huh. Az összes ilyen programunknak egy nagyon fontos eleme, hogy az értékteremtő tevékenység álljon középpontban, és ne azért fizessen a közönség akár egy termékért, akár egy produkcióért, mert hogy ó, szegény emberek, hát segítsük őket ezzel, hanem azért, mert igazi értéket, ellenértéket kapnak a pénzükért, és van néhány nagyon magas színvonalú termékünk, tehát például mondjuk pécsi műhelyben bontott számítógép alkatrészek áramköreiből ékszereket csinálnak. Ez a tavaly évben a Technológia és Innovációs Minisztérium nagy díját kapta ez a ékszersorozat, és ezeket ilyen kitelepülős vásárokon, fesztiválokon évek óta árulják, és ez rendes piaci áron tudnak elkelni, van rá valódi kereslet, mert jól néz ki, jó viselni, és itt nem számít már, hogy fogyatékos emberek, vagy megváltozott munkaképességű kollégák állították elő, de ennek egy hosszú múltja van, sok éves kifutása ennek a zenekarnak, néhány éves múltja van, és ez a második ilyen fesztivál, ahol a Pátyi Máltai zenekar fellép. Őket nem annyira ismerik, nem is saját szerzeményeket játsszák, hanem ismert slágereket, mindenki által ismert dalokat dolgoznak fel. egyre bátrabbak, egyre jobban szólnak, és minél jobban felbátorodnak, annál inkább sikeressé válik az életük minden más területen is. Hát a magabiztosságuk, az önállóságuk növekszik ezáltal, és tényleg az életük kiteljesedik.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a második befogadás hangja a fesztiválról Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a második befogadás hangja a fesztiválra készültök, melynek helyszíne a Momkult Kupola terme lesz majd június 5-én és 6-án. Milyen kihívásokkal küzdenek a fogyatékkal élő emberek a művészi erejük megmutatása szempontjából?
1: Hát a fogyatékos embereket Magyarországon is, mint sok minden más helyszínen, egyfajta, tehát láthatatlan falak veszik őket körül. Az emberek nagy része nem tudja, hogyan szólítsa meg őket, hogyan kezdeményezzen velük kapcsolatot, mit mondhat, mit nem tehet, mivel sérti meg a méltóságukat, meg egyáltalán legtöbben, akik nem voltak még olyan helyzetben, sután érzik magukat, és inkább kitérnek ez elől a helyzet elől. Ezt a fogyatékos emberek érzik, és nincs szükségük sajnálatra, nincs szükségük semmiféle ilyen megítélésre, hanem őszinte elfogadásra van szükségük, tehát ahol nyíltan lehet esetleg beszélni a fogyatékosságukról is, és közben minden másról is, ami az élet velejárója, ami ebből adódik, és hogyha ez egy természetes és őszinte viszony, akkor az emeli és építi őket, hogyha valami mesterkért jópofasság vagy ilyesmi, akkor pedig nem. A Pátyi Máltai zenekarnak a tagjai állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékosok, akik közül egyikük sem tanult zeneiskolai zenét, hanem korábban is próbálkoztak már közös énekléssel, hangszeres játékkal. Jött egy zenetanár hozzájuk, aki próbálta őket tanítgatni, aztán azt mondta, hogy hát azért legalább az alapokat sajátítsák el, és majd egy-két év múlva visszajön hozzájuk. Ez nem történt meg, itt félbe maradt a dolog, de aztán jött a Covid. És a Covid alatt a bezártság, a Pátyi intézmény, ahol egyébként most 75 lakó van, mindent beszámítva, minden egységet beszámítva, nem fogadhattak látogatókat, nem mehettek ki, lassan teltek a napok, és a régi próbálgatás újraindult, és aztán mire a Covidnak vége lett, addigra egyre több időt töltöttek, egyre ügyesebbek lettek, és kaptak saját kottát, minden zenész a saját képességeinek megfelelő jeleket, akár a dobra, akár a gitárra, akár a szintetizátorra, hogy tehát nem hagyományos kottát olvasnak, hanem a nekik készült jeleket adják elő a begyakorlott sorrendnek megfelelően, és ebből egyszer csak egy komoly hangzás alakult ki.
0: És milyen érdekes, hogy ez a Covid-ból, tehát végül is a hátrányból előnyt kovácsoltak.
1: És az első koncertjük a járvány végén, tehát amikor a kiárási tilalom megszűnt, vagy amikor az a karanténnak vége volt, akkor egy ilyen nyitó partin, vagy egy ilyen ünnepi eseményen adták elő az első 2-3 számot, amit megtanultak, és aztán onnantól kezdve egyre többször és egyre komolyabb helyeken.
0: És akkor fellépnek, ugye, nálatok is a második befogadás hangja fesztiválon?
1: Hát, igen.
0: Na jó.
1: Elsorolhatom őket?
0: Hát alig várom, igen.
1: Varga Berta Zsolt, ő a mi munkatársunk, aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszeres próbákat, amiből aztán az egész zenekar kialakult. Locz Károly játszik gitáron, szintetizátoron, és énekel, és Csige Zoltán dobol, énekel, Miller Otto énekel, Vajda György énekel, Kovács Krisztina kísérő hangszereken játszik.
0: És ők hány dalt adnak majd elő?
1: A mostani programot nem ismerem teljes részletességében. A Barabás Lőrinc tanítással közösen a próbákra illetéktelenek nem tudnak bemenni.
0: Aha, jó, hát láttam.
1: Sok részletet nem tudok pontosan, de hát...
0: Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy nagyjából a program mekkora részét lehet majd nekik köszönni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 és 60 perc közötti időszakban, de hát szégyen gyalázat, ennél többet most még nem tudok mondani.
0: Nem probléma, hát van még idő.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy hát ha kíváncsiságot ébreszt.
0: Abszolút.
1: Hát itt titkolózás.
0: Hát ráadásul ott lesz Barabás Lőrinc, jazz trombitás zeneszerző, hát ez kiváló.
1: Igen, és Agárdi Szilvia is.
0: És Agárdi Szilvia, énekművész. A Csillaház ellátottjaiból alakult ugye a Pátyi Máltai zenekar, akikről az imént mesélt. Éltél, és hát jelen lesznek majd a vásáron is különböző kézműves mesterek?
1: Igen, a pátyi kerámia műhelyünk, a kreatív műhelyünk, ők kemencében égetett kerámia dísztárgyakat készítenek, nagyon, de használati tárgyakat is, tehát bögrét, tányért, különféle kisebb dísztárgyakat, nagyon szép kerámia virágokat volt időszak. Éveken keresztül a köztársasági elnök hivatal a pátyi kerámia műhelyből rendelte a reprezentatív ajándékait úgy, hogy fogyatékos emberek által készített kerámia virágcsokrot köttettek össze virágkötővel, élő zölddel, és akkor ez volt egy ilyen nem hervadó, sokáig tartó csokor, amit bátran lehetett adni diplomatáknak, üzletembereknek, akiknek szükség volt. Egy kreatív műhely, ahol szabás, varrás, szita műhely, sok minden egyéb működik. Fejlesztő foglalkozások, a pécsi rekreációt már mondtam, ők a számítógép alkatrészekből készítenek ékszereket. Ivancról, Keszthelyről, Gödről és Csákány Doroszló intézményünkben működő kisebb műhelyek termékei, ezek a legváltozatosabb apróságok, használati tárgyak.
0: És hát emlékek.
1: És emlékek, így van.
0: Köszönöm, Tamás, jövünk vissza, Romhányi Tamás a vendégem, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, akivel a második befogadás hangja fesztiválról beszélgetek. Ez ugye június 5-én és 6-án lesz majd. Itt fogyatékossággal élő előadó művészek lépnek majd fel. A művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra, és hát ha már pont ezt a szót használtam most, hogy összetartozás, vagy kapcsolódás, akkor egyszerűen tehát végig ott motoszkál bennem ez a furcsa érzés, hogy vajon mit szólnak a fogyatékossággal élő emberek ahhoz, hogy őket fogyatékossággal élő embereknek címkézik. Tehát, hogy miért kell folyamatosan ezt vinni ők a hátukon?
1: Hogy kell egyáltalán? Valószínű, ugye az állapotuk miatt kell, hogy berendezkedjenek erre, de nagyon nem mindegy, hogy amikor ez elhangzik, az milyen szövegkörnyezetben, milyen tartalommal, milyen üzenettel párosítva történik, mert nem a szóhasználattal van a probléma alapvetően, hanem azzal, hogy mit üzenünk. Ez a mostani koncert és a Befogadás hangja fesztivál. A befogadás az a Máltai Szeretetszolgálat egyik alapértékének a fogalma. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnök ezt úgy definiálta, hogy azt az embert tudjuk igazán segíteni, akit a szívünkbe fogadunk be, tehát teljes körű befogadás úgy, ahogy van, és nem, hogy hát milyen jó lenne, ha egy kicsit ügyesebb lenne, ha egy kicsit szorgalmasabb lenne, ha egy kicsit kevesebbet füllentene, tehát hanem úgy, ahogy van. És aztán majd ha sok közös időt eltöltünk együtt, és ténylegesen beérnek majd a programoknak, vagy a szakmai munkának a gyümölcsei, akkor majd változik, de nem azért, mert mi meg akarjuk változtatni, hanem mi csak azt akarjuk, hogy neki jobb legyen. És miközben neki jobb lesz, közben majd ő maga is fog alakulni, de nem. Szóval, ha ez a szemléletmód van, akkor van a mozgássérült táborunk, egy nagyon-nagyon fontos máltai program, hát fiataloknak hirdetjük meg, de azért 35 év fölöttiek is szoktak még részt venni rajta.
0: Hát ők is fiatalok.
1: Ők is fiatalok. Egyetlen, ez egy egy-hét igazi bulizás, csupa olyan program, amit a gondozó, vagy a szülő, vagy a gondviselő nem engedne meg nekik. Lejtőn gurulni kerekesszékkel, vitorlással jóra szállni, éjszakai buliba menni. Ide szülők, hozzátartozók, állandó kapcsolatok nem jöhetnek. Itt egy idegen embernek a gondjaira vannak bízva, aki egy önkéntes, aki előtte kap egy valamennyire komoly felkészítést arra, hogy megint ezt a szót mondjuk, egy fogyatékos embernek a szükségletei, a lehetőségei, meddig terjednek, hogyan kell tiszteletbe tartani a határait, mi az, ahol muszáj beavatkozni, mi az, ahol hagyni kell, hogy őt lassabban, türelmesen, de mégis önállóan megoldja azt a problémát, ami előttük van, és közösen csinálnak mindent. Ez az egy hét hihetetlen energiákat szabadít fel, önbizalmat erő kicseríti az embereket. Itt volt, aki egy ilyen mozgássérült tábor után bontja ezeket a láthatatlan falakat, amik körülveszik a fogyatékos embereket, és volt, aki például mondjuk egy gerinctörés után négy fal közé bezárkózva élte az életét, és egy mozgássérült tábor után azt mondta, hogy hát akkor igazából lehet, hogy el is tudna menni egyetemre. Mert hogyha be tudod gurulni kerekesszékkel a Balatonba fürödni, akkor talán egy egyetemre is el tud jutni a Pesti utcán. És a házasság köttetett, tehát a mozgássérült táborban kötött ismerettségből lett azután házasság. Nagyon-nagyon eszméletlen energiákat szabadít fel az a fajta befogadás, hogy így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Csak rád figyelünk. Nem érdekelnek a korlátaid. Mit csináljunk közösen?
0: És igen, hogy te így vagy teljes. Így vagy teljes ember.
1: Így vagy teljes ember. És igen, mit, és hogyha ezt ő is elhiszi, mert komolyan mondják neki, és nem valamiféle gesztusként, akkor, vagy üres szófordulatként, akkor nagyon sok minden megváltozik. És ezért lett ennek a koncertnek is Befogadás hangja fesztivál a neve, innen az előzmény.
0: Az előadó művészek hogy fogadták a felkérést?
1: Agárdi Szilvia már az előző fesztiválon is fellépő volt, és hát ő ugye magának az ügynek egy nagykövete is, és ő rengeteg ilyen felkérésnek tesz eleget. A Barabás Lőrincet pedig ismeretlenül kereste meg e-mailben a Pátyi Intézmény vezetőnk, leírta neki, hogy mi ez a Befogadás hangja fesztivál, és egyszerűen föltette azt a kérdést, hogy beleférne neki, hogy eljöjjön ide, és egy, nem tudjuk milyen hosszú műsort, fél órás, egy órás műsorban közösen szerepeljen a Pátyi Máltai zenekarral, és nagyon rövid időn belül jött az igenlő válasz.
0: Így aztán őt is lehet majd hallani, pontosabban az ő játékát. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, hiszen azért bőven vannak még olyan előadók, akikről nem ejtettünk szót. Jövünk vissza Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Június 5-én és 6-án lesz a második Befogadás Hangja Fesztivál. Ez egy színes rendezvény, aminek hát a nevében is benne van, hogy a kapcsolódást és egymás elfogadását segíti. Kik azok, Tamás, akikről még eddig nem beszéltünk, és fellépnek a fesztiválon? Ki ne maradjon senki?
1: Óriási lehetőségnek tekintik ezt a fellépést két másik Pátyi, a Pátyi intézményünkben működő csapat, az egyik a Pátyi Mocorga, a másik a harangozó csapat. A harangozó csapat harangjátékokat ad el különböző fokú sérültséggel élő emberek, a mocorgók pedig hát bozgászenélést, kerámiát készítenek, gyertyát öntenek, meseírást, tehát meseírással is foglalkoznak, és különféle koreográfiákat is betanultak, és ebből mutatnak be majd egy összeállítást. Ugyancsak Pátyi ellátottunk Sándor Tibor harmonikás, aki ugyancsak a Csillaházból érkezik. Ők lesznek a Máltai Szeretetszolgálat részéről, de jön a Tordasi Szivárvány együttes, ahol ugyancsak értelmi fogyatékos vagy halmozottan sérült fiatalok szerepelnek majd az együttesben. Ők már 28 éve, akkor nem is mindenki annyira fiatal, de mondjuk, hogy örök fiatalok. Egy 28 éves múltra visszatekintő együttes jelentős nemzetközi tapasztalattal, mert sok országban volt már fellépésük. Az Ajkai Hangadók zenekar, ugyancsak sérült fiatalokból álló zenekar, a Happy Feet Band Marosvásárhelyről, akik ezen a két estén még láthatók és hallhatók lesznek.
0: Csupa fiatal, Tamás, csupa fiatal vesz ott részt. Mesélj egy kicsit, kérlek, arról.
1: Hát a zenekortalanná tesz egyébként is.
0: Ugye, meg egyébként az élet is. A legjobb, hogyha erre így tekintünk. Most a második Befogadás Hangja Fesztivál ugye évente egyszer van. De hát ti közben egész évben nagyon sokat tesztek azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek beilleszkedjenek a társadalomba, hogy egyre kevesebb nehézséget okozzanak számukra a hétköznapok. De mi minden történik nálatok?
1: Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményi ellátásba gondolkodjunk, mert nagyon fontos, és nyilván, hanem az, hogy megkeressünk minden olyan lehetőséget, amitől teljesebbé válhat az életük. Ha most csak azt nézem, hogy ezekben a hetekben mi minden volt, csak itt Budapesten és Pest környékén, múlt héten volt a házszentelése Pátyot, egy családi háznak, amit támogatott lakhatás program, itt arról szól, hogy a nagyobb létszámú intézményből családias körülmények közé költöznek lakók. Van velük szociális munkás, de a lehető legtöbb mindent önállóan intézik. Tehát például nagy létszámú intézmény, amik kötött, ahol mondjuk 200 embert meg kell ebédeltetni, vagy reggeliztetni, és van rá mondjuk 1 óra 15 perc, akkor ott ugye a turnusok gyorsan váltják egymást, és hogyha valaki ügyetlenebbül eszik, akkor a szociális munkások vagy a gondozóik azok segítenek neki enni. Tehát csökkentik az önállóságát azért, hogy mindenki beleférjen az időbe, mert a konyhát ki kell üríteni. Itt maguknak csinálnak reggelit, amire csak képesek, saját tempójukban, saját döntéseik szerint, tehát gyakorlatilag pont olyan döntéseket hoznak, melyik ruhát akarom fölvenni, zuhanyozni akarok, vagy kádba ülni, kiülök az udvarra, vagy, tehát nem intézményi kötött programok szerint élnek, hanem a saját elhatás, saját kereteik között a lehető, az ő személyüknek szóló lehető legnagyobb önállóság mellett egy pici felügyelettel, hogy baj ne történjen, de azért ez hatalmasra kinyitja a világot körülöttük. Tehát 12 lakó beköltözött Pátyon egy ilyen önálló családi házba, ami egyébként intézet, de nem a szóhagyományos értelmű intézmény, ez most történt.
0: Most de akkor ott volt, élnek velük, ugye, gondozók?
1: Műszakba járnak a gondozók, tehát nem életvitelszerűen, hanem ugyanúgy az intézménybe bejárnak valahonnan. Uh-huh. Itt is, itt éjjel-nappal van velük valaki, aki, tehát ők nem szűnik, mert tehát akik segítségre szoruló emberek, a segítséget meg kell, hogy kapják. Uh-huh. De azt a minimális segítséget, amire ténylegesen szükségük van, és ez egy személyenként nagyon eltérő lehet, amire a legtöbb intézményben nincs se kapacitás, se idő, se energia, hogy ennek az embernek fél órát segítsünk, a másiknak 3 és felett, hanem hogy ott ne zökkenjen ki az élet, a működtethető, fenntartható legyen minden, ott azért sok minden gépiesen zajlik, ütemterv szerint, program szerint, itt pedig személyre, sokkal személyre szabottabb a gondoskodás. És minél több önállóságot engedünk meg ezeknek az embereknek, annál határozottabbak, önállóbbak, ügyesebbek válnak, és ez így Volt egy úszóversenyünk Gödöllőn, olyan szintén fogyatékos fiatalok számára, akik mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt akár bele sem mertek menni egy gyerekmedencébe, vagy egy derékig érő vízbe, és most nem igazi verseny volt, tehát nem század másodperceket kellett mérni, hanem azt, hogy ők akár közösség előtt, családi közösség, barátok, ismerősök, vagy távolabbi, de valamilyen közösség előtt megmutatják, hogy ők már nem félnek a víztől, tudnak úszni, tudnak az ő életükben hatalmas erőlerépés, és egyébként több mint egy éves felkészülés után jutottak el idáig. De hát, tehát ezek ugye olyan feladatok, amiket nem ír elő mondjuk a szociális törvény, vagy tehát nem kéri rajtunk számon senki, csak jobb lesz tőle ezeknek az embereknek az élete, ezért csináljuk, és ilyen ez a Befogadás Hangja Fesztivál is. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tavalyi fesztiválnak az 1000 forintos belépődíjából a Pátyi Máltai zenekar kapott egy vonatúj dobfelszerelést többek között.
0: Uh-huh. És most mire készültök majd?
1: Ugyanerre, már nem dobfelszerelésre, uh-huh, hanem azt, hogy a zenekari eszközök, illetve a fellépő egységeknek, amire szükségük van ahhoz, hogy teljesebbé, jobbá, ügyesebbé tudják, majd meglátjuk a végén, hogy mennyi volt, mennyi bevétel, de azért ez nem egy profitorientált rendezvény, ezt az 1000 forintos regisztrációs díj is jelzi.
0: Aha. Hát itt sokkal inkább az élményről van szó, nem?
1: Hát igen. És egyébként, tehát hogy mondjam, aki picit nyitott lélekkel ül be a koncertre meghallgatni, azért a tavaly évben is azért elég sok embernek a szemébe lehetett látni egy pici kis könycseppet, vagy egy meghatottságot az arcon, amiben sok minden keveredik, de ott van benne mindig a meglepetés, hogy mennyire jó a produkció, amit hallanak, mert az azért meglepő. Tehát ugye látjuk az embereket, akik fölvonulnak, és aztán és ott állunk lenyűgözve.
0: A művészet ereje, ugye?
1: Mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél a Befogadás Hangja Fesztiválról is, illetve arról is, hogy hogyan zajlik nálatok az élet, és hogy mi minden egyebet tesztek azért, hogy a társadalom is nyitottan fogadja őket, és ők is megfelelő önbizalommal bírjanak. Nagyon köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Pesti alsórakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Ma utoljára hangzik el a játékkérdés, ami így szól. Melyik tejtermék készül a savó további feldolgozásával? A. túró, B. vaj, vagy pedig C. ricotta. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a tejterméktanács jóvoltából. A hétvégén pedig kisorsoljuk a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residencen Wellness Hotel jóvoltából. Sok sikert a játékhoz! Most pedig Locatelli C-moll koncerto grosszójának negyedik tétele szól.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Június 4-e és 7-e között immár 15. alkalommal költözik a Városligetbe a Rozália borpiknik, melynek egyik különlegessége, hogy nem a rohanásról, hanem a ráérős, plédes piknik hangulatról szól, ahol barátok, családok és gyerekek együtt kapcsolódhatnak ki.

0: A város zöld szívében, és ahogy olvastam a sajtóközleményt, még a négylábúak sem maradnak ki. De hogy pontosan miről van szó, azt most Horváth Mártonnal, a Rozália Borpiknik főszervezőjével beszéljük meg. Őt kérdezem, pontosabban előtte üdvözlöm. Tiszteletem, szép napot!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tehát június 4-e és 7-e között lesz lehetőségünk plédes piknik hangulatban finom borokat kóstolni. Kezdjük talán a négylábúakkal. Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne szeretné a négylábú barátainkat, kedvenceinket. Őket is kiemelték a sajtóközleményben. Miért és mi okból?
1: Így van. Hát alapvetően ugye a Városliget ad helyszínt a Rozáliának immár 10 éve. És hát ugye a Városligetben alapvetően is nagyon sokan vannak kint kutyás vendégek, illetve kutyával nagyon sokan kilátogatnak a rendezvényre. És rájuk gondoltunk egy pár évvel ezelőtt, hogy bár őket eddig is nagyon szeretettel vártuk, de hogy mi lenne, hogy őket konkrétan megszólítanánk különleges programokkal, és ezért a hétvégére a Jó Kutya iskolával közösen szervezünk egészen különleges bemutatókat. Itt magyar bajnokok fognak különleges kutyatánc sókat szervezni, húfbemutatókat tartani, sőt idén külön szervezünk egy kutya masszázs tanfolyamot is, illetve egy rövid bemutatót. Így van, tehát, hogy aki abszolút nyitottak ezekkel a kutyás programokkal, őket nagyon nagy szeretettel várjuk, természetesen nem csak kutyákkal, hanem egyébként én a gyerekeimet szoktam személy szerint kivinni, és ők is nagyon élvezik ezt a programot.
0: Hát azt hiszem, hogy a hallgató 99%-át megnyertük, mondom, nagyon sok a kutyabarát, és biztos, hogy sokan el is fogják vinni, de azért beszéljünk a két lábúakról is, és akkor folytassuk a gyerekekről, mert bár Rozália Borpiknikről van szó, ami hát mondjuk úgy, hogy felnőtt ital, 18 plusz, de azért ez egy családi program, hogyan vehetnek ebben részt a gyerekek?
1: Hát őket is, ugyanúgy, ahogy a négylábúakat is nagyon sok szeretettel várjuk. Leginkább ugye a hétvégén szervezünk a számukra is programokat, többek között a színpadon is, már napközben lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programjaink, koncertjeink. Ezen felül pedig lesz olyan külön úgynevezett no-fon zone teraszunk, ahol kifejezetten felhívjuk a vendégeink figyelmet arra, hogy kicsit tegyék le a telefont, élvezzék a napsütést, élvezzék a jó időt, és ezen a teraszon a gyerekeknek is külön interaktív programokat is szervezünk.
0: Na most akkor megvannak a négylábúak, meg a pici kétlábúak, most jövünk mi, de azért zárójelbe hozzáteszem, hogy ugyan külön borokat nem fogunk itt kiemelni, de azért majd várok néhány típust, meg darabszámot, vagy kiállító számot, de ma már lehet például alkoholmentes borokat is kapni. Talán ettől még egy kicsit tartsuk távol a piciket, de például alkoholmentes bort kínálnak, ez csak így most jutott eszembe, hogy megkérdezem.
1: Egyre nagyobb rá az igény, tehát természetesen igen lesz kint a rendezvényen. Több kiállítónk is jelezte már, hogy ha úgy gondoljuk, és van rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen megmutatná ezeket a termékeket, és hogy mi ennek kifejezetten örülünk. Mi abszolút támogatjuk azt, hogy ha olyan társaságok is jönnek, ahol nem feltétlenül tud mindenki bort fogyasztani, illetve alkoholos bort fogyasztani, akkor őket talán inkább kínálják meg egy alkoholmentes, kóstoltassák meg, ismerjék meg. Most már ugye borversenyen is foglalkozunk külön ezzel a kategóriával.
0: Na és akkor elérkeztünk oda, ahol más beszélgetésekben kezdeni szokták, hogy akkor elérkeztünk azokhoz az italokhoz, amelyet a résztvevők legnagyobb százaléka fog majd fogyasztani, de ugye az a nevük, hogy Rozália Borpiknik, ha valaki még nem járt volna ott az elmúlt 15 évben, azt hihetné, hogy itt csak rozébor lesz, de ez valószínűleg messze van az igazságtól.
1: Igen, hát ugye még 2012-ben még úgy hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy a rozéborokat tettük fókuszba, illetve a gyöngyöző és pezsgő borokat, de természetesen a kiállítóinknál nem csak ezek a típusok, hanem emellett ugye a fehér borok és vörös borok is bemutatkozhatnak. Azért nagyon nagy számban, tehát az alapfeltétel, hogy rozébort mindenki hozzon, de az utóbbi évek tendenciája az, hogy a rozéborok mellett tényleg a pezsgő bor az, ami egyre inkább fókuszba kerül, és egyre több kiállítónknál most már megtalálható ez a termékcsoport is. Illetve idén kifejezett lesz olyan stand is, ahol nem csak magyar pezsgő, hanem kifejezetten külföldiek, ugye a proszekkók eddig is nagy számban megmutatkoztak a rendezvényen, idén lesz külön sámpány kiállítónk is, ahol elég nagy választékban lehet majd sámpanyokat is kóstolni.
0: Hát fogalmazzunk úgy, hogy én magam is évtizedek óta rajta tartom az ujjamat mondjuk a borfogyasztás ütőerén, ezért látom, például vendéglátóban dolgozva, hogy sikerült a rozét behozni, majdnem már lassan az üdítőitalok közé, jó néhány évvel ezelőtt. Ezek szerint akkor a rozé pipa, most éppen mondjuk a habzóborok, proszekok, pezsgők, sámpányok, azok, amelyeknek még szükségük van egy kis barátkoztatásra?
1: Hát először is ezt túlzásra tartom, hogy azért pipa, tehát ugye azért rozéborokkal valóban mi hiszünk abban, hogy talán ezzel a rendezvényen is elértük azt, hogy egyre nagyobb a rozéfogyasztás, illetve most biztos, hogy sokkal többen fogyasztanak rozéborokat, mint 10 évvel ezelőtt. Viszont a pezsgőborok önmagában is már feltörekvő ágban vannak, nem csak ezen a rendezvényen, hanem általában a piacon is. Nem feltétlenül kell ezt külön erősítenünk, de természetesen nagyon örülünk neki, mert hogy pontosan tartjuk abszolút ezt a termékcsoportot is.
0: Na, az utolsó kérdésem előtt gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ha részletekre kíváncsiak, akkor a rozalia.hu weboldalon mindent megtalálnak. Tud-e nekem egy vagy hozzávetőleges, vagy akár pontos számot mondani arról, hogy hány borászat, pincészet kínálja a portékáit a Rozalián június 4-e és 7-e között?
1: Hát közel 50 kiállítónk van, borász kiállítónk van, ez ugye nem azt jelenti, hogy ennyi borászat képviselteti magát, mert vannak egyes kereskedők is, akik több borászatot is képviselnek. Minden esetben az biztos, hogy több százféle bort lehet majd kóstolni.
0: Az
1: ezen
0: igen.
1: Felül 14 kiállítónknál, gasztronómiai kiállítónknál nagyon finom ételeket lehet majd ugye párosítani a borok mellé. Lesznek olyan kávés partnereink is kint. Tehát tényleg arra búzítom a kedves közönséget, hogy jöjjenek, kipróbáljanak, kóstoljanak minél több bort. Tényleg érezzék jól magukat itt, alapvetően a hangulat az, ami nagyon meghatározó, amit ugye el is hangzott itt az interjú elején.
0: Igen.
1: Csodálatos, nagy füves területen vagyunk, több mint 400 négyzetméteren egyébként fedett területet is létrehozunk, tehát hogyha esetleg itt csöpögne az eső, rossz idő lenne, akkor is lesz szabad beülni. Tehát abszolút szeretet, nagyon nagy szeretettel várjuk a vendégeket.
0: Látja, beszéltünk a négy lábúakról, a kis két lábúakról, a nagy két lábúakról, mindannyian mindenről beszéltünk, szerencsére a gasztronómiát sem hagytuk ki, és azt se felejtsék el a kedves hallgatók, hogy a zene is ott lesz a Rozalián, ennek részleteit, meg minden egyéb mást egyébként a rozalia.hu weboldalon tekinthetnek meg. A célunk ezzel a rövid kis beszélgetéssel az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, tehát, hogy a Rozalia borpiknik június 4-e és 7-e között lesz a Városligetben. Nagyon szépen köszönöm Horváth Mártonnak, a Rozalia Borpiknik főszervezőjének, hogy megpróbálhattuk, és majdnem sikeresek voltunk abban, hogy egy olyan 7-8 percbe majdnem mindent belesűrítsünk, a többi ott lesz kint a Városligetben. Köszönöm, hogy hívhattuk, viszonthallásra.
1: Én köszönöm szépen, viszonthallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei, illetve prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől egészen a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházigazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Remek családi élmény várja a közönséget szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa, az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játsza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról, generációk óta meghatározó meseélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik. Ősszel és télen a Haydnneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongoraművei kerülnek a középpontba, Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeó zenekar, illetve kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint például Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja, Mendelssohn és Brahms kamara műveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot. Most a várba fogunk ellátogatni, a vár környékére, az első kerületbe, és a Houdini házat ismerhetik meg. Szerintem a név már mindent elmond, de hogy vajon bent mit találunk, hát erről fog szólni a következő néhány perc. Hova megyünk vissza időben, hiszen a helyszín az már nagyjából megvan, de azért mondjuk-e pontosan.
2: Igen, hát tulajdonképpen, hogy ki is volt Houdini, hogyha már a Houdini házról beszélünk, akkor talán őt is egy picit jobban megismerhetjük, és utána pedig erről a magángyűjteményről, mert ez nem egy állami múzeum, hanem egy magánkezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kezdeményezés. Erről is beszélhetünk. Minden idők legnagyobb szabaduló művészéről van szó. Ő 1874 márciusában született Budapesten, a Terézvárosban, az akkori Rákos Árok utcában, ez ma a Csengeri utca, és ő Weiss Erik néven látta meg a napvilágot, különben beszéltünk már róla korábban, a születése évfordulója kapcsán. Zsidó családba született, 4 éves volt kis Erik, amikor a család kivándorolt az Egyesült Államokba, és Wisconsin állam Appleton nevű városában telepedtek le. Elég rossz anyagi helyzete volt a családnak, így a kisfiú korán dolgozni kényszerült, újságot árult, cipőpucolóként dolgozott, és itt ismerkedett meg egy utazó bűvésszel, bizonyos dr. Lynn mutatványaival. Ezek a mutatványok annyira ámulatba ejtették őt, hogy ekkor kezdett el komolyan érdeklődni a bűvészet iránt. 12 évesen megszökött otthonról, remélve, hogy jobb munkalehetőséget és jobb életet talál magának. Végül eljutott New Yorkba, nyakkendőkészítőként dolgozott, és ekkoriban kiskamaszként olvashatta el élete első bűvésztárgyú könyvét, amelyet Jean-Eugène Robert Houdin életrajza volt. Őt tartjuk a mai napig a modern bűvészet megalapítójának. És annyira nagy hatással volt rá ez a könyv, hogy ekkor vette fel a művész nevét, és a Houdinből egy i betűt tett a végére, és így lett Houdini a francia névből, egy pici változtatással így vette fel a saját művésznevét, és ettől kezdve a kollégájával együtt a Houdini testvérekként léptek fel. Aztán megismerte feleségét, Wilhelmina Beatrice Ránert, akit hamarosan feleségül is vett, és az 1900-as évek elejétől kezdve szenzációs ismertségre tett szert. A szabadság, a szabadulás és a titkok metaforájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget, és idén lesz 100 éve, hogy 1926. október 31-én Detroitban elhunyt. Ez tehát az ő élete dióhéjban.
1: És aztán elmegyünk a Várnegyed legszebb részéhez, dísztér 11-es számú ház földszintjén kapott helyet, tehát a Houdini ház, ahol, ahogy említetted is, ez egy magánkiállítás.
2: Igen, először is maga a lokáció tekintetében, ahogy mondtam korábban, az ő eredeti szülőháza már nem áll, tehát egy új helyszínt kellett ennek találni, és szerintem az ötletgazda és a kezdeményezés nagyon jó helyszínt talált, hiszen a várban rengetegen látogatnak, külföldiek, helyiek egyaránt, és a Houdini neve tényleg szinte mindenkinek ismerősen cseng, úgyhogy így került a dísztér 11-es szám alá. Maga a kezdeményezés különben Dávid Merlini kezdeményezése volt, ő egy nemzetközileg is elismert magyar szabaduló művész, és ő hozta létre ezt a házat azzal a céllal, hogy itt, az ő szülővárosában méltó képpen tudjunk megemlékezni Harry Houdiniről.
1: Mi minden található a múzeumban?
2: Nagyon sok érdekes Houdinihez kapcsolható személyes tárgyat találunk itt. Például a család bibliáját, ami nagyon érdekes, hiszen zsidó családba született Harry Houdini, de több bibliája is volt a családnak. Különböző bilincseket, kulcsokat, ládákat találunk, illetve Houdini életének dokumentumait, és a személyes levelezést is találunk Houdini és több levelező társa között, illetve az Adrien Brody főszereplésével Magyarországon forgatott Houdini című film eredeti kellékei is itt találhatók a múzeumban. Ezen túl, hogyha valaki ellátogat ide, azon felül, hogy megnézzük ezeket a személyes relikviákat, egy igazi interaktív élménnyel leszünk gazdagabbak, hiszen a kiállítás részeként fiatal magyar bűvészek élő showval szórakoztatják a közönséget, különböző szemfényvesztés és trükkök várják a látogatókat, és a végén látogatás végén Harry Houdini árnyéka mellett is készíthetünk egy fényképet. Tehát egy igazi, tényleg szórakoztató élményről van szó, interaktív módon idézi meg a szabaduló művészet hangulatát. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk erről a helyről, hogy Houdini egyfajta szellemi szülőházaként várja a látogatókat.
1: Látogassanak el ide is, hogyha tehetik. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo, ma délután az Impresszió rovat vendége volt Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatója. 5 és 6 óra között pedig Romhányi Tamással beszélgettem, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. margitszigetiszínház.hu.
1: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a 2 fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Pénteken is sok napsütés lesz. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MDI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy selyem gombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, selyem mező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meleg száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzata szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni. Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
3: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Oh.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek. De méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágóeszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bartók Béla út 36-38 szám alatt álló épület a földszintjén 1911-ben megnyitott kávéházról Hadigház néven vált ismerté. Az épület padlásán volt Csontváry Kosztka Tivadar műterme is. Utóbbi legendája Gerlóci Gedeon építészhez köthető, aki 1919-ben egy őszi estén a Hadigház aljában meglátta, ahogy nagy sürgésforgás közepette hatalmas, feltekert vásznak a cipelnek az utcára az emberek, őt pedig roppantul kíváncsivá tette, mi lehet az esti munkálatok titka. Kiderült, hogy egy nemrég meghalt művész, a rokonok Lechner Ödön és Szinyei Merse szerint kevésbé jó festményeit viszik árverésre, mert olyan minőségű vásznakra festett, amit jó pénzért lehetett eladni. A legenda szerint Gerlóci véletlenül belerúgott az egyik tekercsbe, és kibomlott előtte a magányos cédrus. Az építész rögtön beleszeretett a festménybe, érezte, hogy ezeket az alkotásokat meg kell menteni, és minden félretett pénzét feltette arra, hogy a másnapi árverésen a lehető legtöbb képet megvegye. Gerlóci Gedeon a Csontváry hagyaték megmentőjeként évtizedekig viselte gondját az életműnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkom segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakítják.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 2020 a Brexit éve volt. Hivatalosan az év végén lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ugyanebben az évben az Egyesült Királyság nagykövetsége 70 év után elköltözött a pesti belváros szívében álló 30-ad utca 6 szám alatti épületből, a budai Füge utcába. Az épület jelenleg üresen áll, csupán a bejárat melletti márványfalon betűzhető ki az egykori Nagy-Britannia felirat és a címernyoma. Kolotkó Mihály, a gerilla szobrász emlékeztetni szeretne azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja volt. A Rowan Atkinson által megformált híres figura Mr. Bean állandó társának, Teddy Mackónak a miniszobrát helyezte el az egykori betűk és a birodalmi címer ült helye alá. A Mr. Bean nélkül árválkodó Teddy Mackó emlékeztet azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió része volt, és a nagykövetség intézménye élettel töltötte meg a 30-ad utcai épületet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút